0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Nem szép felállni.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Feljelentést tett Havasi Bertalan az elmaradt illetménye miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az első ijesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a hétvégére ismét teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Súlyos orosz dróntámadás érte egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 14 halottról és több mint 120 sebesültről tudni. 29 ember állapota súlyos. A sérültek közt 22 gyerek is van. A fényes nappal végrehajtott támadást egy másik is követte. Fél óra múlva a kiérkezett mentők voltak a célpont, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás ért egy Mikolajiv megyei települést is. 4 ember meghalt, közöttük 3 gyerek. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Egy középiskolába ment be a férfi, elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt és már elítélték testi sértésért. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter miniszterelnök mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban a 6 hónapos felmentési idő miatt november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább 2-szer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki.
1: Az időjárásról.
2: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a Szatmár-Beregi nyitott portakapukat.

0: Köszöntöm Önöket, Szejfried Andrea vagyok. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, Vörös Nándi köszönti önöket, megérkeztem. A műsorban vagyunk, amelyben én felteszek egy kérdést, és önök, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, esetleg e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, de akár a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Egy ismerős kérdéssel jövünk, amit már hallhattak, de maradtak bent válaszaink. A kérdés nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Ugyebár itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás esetében lehetne akár olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak a megszokott minőséghez vagy valamiért. Ebből egy kicsit bele hajlandóak fordulni a luxusba is, tehát nincs azzal baj, hogyha erre egy kicsit többet költenek. Na ilyen termékeket, szolgáltatásokat, dolgokat keresünk, és rengetegféle válaszunk érkezett az első adásokban. Most pedig haladunk tovább, és sorra kerül mindenki, aki még eddig nem. Úgyhogy már is itt van Bogi üzenete, aki annyit írt csak nekünk, hogy mozi egy. Igen, a mozi egy szerintem is olyan, hogy egy-két filmet, főleg, hogyha magyar filmekről van szó, akkor szeretek moziban megnézni, vagy azért, mert látványos, és a látvány otthon már nem lesz olyan, vagy azért, mert olyan filmről van szó, amit szeretnék én is támogatni, ezért meg szoktam nézni moziban, párommal mi így csináljuk legalábbis, úgyhogy havi egy mozi az nagyjából átlagosan meg szokott lenni. Persze ez nem pontos szám, de én is azt mondom, hogy moziba érdemes rászánni. Ugye, hát hogyha az ember eszik-iszik közben, mi azt nem mindig szoktunk, akkor már igencsak drága egy mozizás is manapság, de mégis valahogy megvan a varázsa, és kicsit másabb, és nincs az, hogy megállítjuk a telefon miatt egy pillanatra, kimegyünk WC-re, hanem akkor végig el tudunk mélyülni a film élményben, úgyhogy ezt én is osztom. Azt írta nekünk Máté, hogy teaboltba szoktam venni teát kimérősen, drágább, de sokkal finomabb, illetve jó minőségű kutya és macska eledel. Teljesen adom, azt mondom én is, hogy igen, az állat az kapjon valami finomat, de persze egy olyan állat is boldog tud lenni, aki a teljesen átlagos tápot eszi. A lényeg az inkább, hogy figyelve legyen arra az állatra. Teaboltban én nem igazán voltam még, azt hiszem, hogy teázóba jártam régen, de nem is rólam szól ez a műsor. Azt írja nekünk Laci, hogy a cigit sokan megveszik, én egy éve leszoktam. Már akkor túlzottnak tartottam az árát, de megfigyeltem, hogy sokan inkább nem esznek, és úgy is megveszik. Igen, ez egy ilyen téma, és azt hiszem, hogy ez szóba is került a korábbi adások alatt, hogy a dohányzás bizony egy olyan, hát most már szinte luxusnak számít manapság, hogy nem tudom, hogy miért fizetünk pontosan, mert káros is az egészségre, és még sokba is kerül, szóval semmilyen szempontból nem egy nyertes csata ez, azoknál, akik dohányoznak sajnos. Hajfestés fodrásznál, fizetésemhez képest extra drága, de nekem fontos, hogy a hajam szép legyen, ezt írta nekünk Kinga, és igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha otthon nem lehet olyan minőségben megcsinálni, esetleg a fodrász olyan festékkel dolgozik, akkor ezt is teljesen értem. Önnek van olyan, ami esetleg drága, de mégis megveszi? 0635-925-925-ös vagy kívánság@cegledradio.hu, írjanak nekünk hamarosan még régi válaszokkal, de hogyha lesznek új válaszok, akkor azokkal is jövünk néhány zene után.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: ceglét hangja mai kérdése nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek. Ismerős lehet már az a téma, ne lepődjön meg senki, de új válaszok vannak, mert hogy rengeteg bennmaradt válaszunk van még, amiket szívesen megosztanék önökkel, és hogyha gondolják, akkor írhatnak is nekünk a 0635-92-95-re teljesen új válaszokat, szedjük össze, hogy mi az, amire ráköltünk, annak ellenére, hogy esetleg felment az ára. Személyi edző írja nekünk Henrik: kondi, de végre rendszeresen mozgok, hosszabb ideje és élvezem is, kihozza belőlem a maximumot, és ha nincs kedvem menni, akkor is menni kell, hisz, várnak rám, ráadásul az árát is meg kell fizetnem. Na igen, egyébként ez egy önmagunkat belekényszerítő dolog, hogyha ki van fizetve, hogyha mit tudom én, bérletünk van, akkor nem úgy érzi az ember, hogy most akkor lazít egy kicsit, vagy ilyesmi, hanem hogy éppen veszít a pénzéből. Ezért elmegy, de aztán jól is érzi magát legtöbbször, úgyhogy megvan ennek a folyamata, és tulajdonképpen a hatása is, úgyhogy én ezt támogatom. Takarítónő. Az első fiunk születése óta egyszer egy héten, amíg nem vagyunk itthon, kitakarít. Rendrakás meg a szinten tartás megy a kölyök mellett, de több nem, csak egy csomó idegeskedés árán. Most volt egy hónap, hogy nem jött egészségügyi okok miatt, a család hangulatán két hét után érződött a dolog, ezt írta nekünk Sára, és igen, ez is érthető szerintem, nekem mondjuk nem volt takarítónőm soha, volt, hogy egyedül éltem, volt, hogy párkapcsolatban éltem, volt, hogy nagyobb családdal éltem, de a lényeg az, hogy nekem mindig megvolt az én személyes komfortom az elegendő takarítás, de teljesen meg tudom érteni, hogy valakinek ez nem így van, és nem is fér bele a zsúfolt napba, úgyhogy a takarításért fizetnek. Van egy kedves hallgató, aki nagyon sok márkás terméket írt, tehát konkrétan a terméket írja le, de ezek között van csoki, bonbon, sajt, minőségi borok, mobiltelefon és ruházat. Megveszem, de sokkal-sokkal ritkábban ezeket, ezt írta nekünk Orsi, és köszönjük szépen, én a márkákat most nem olvasom be, hogyha nem haragszik meg, de a cikkeket mindenképpen említettem. Van egy vicces hallgatónk Tibor, aki csak annyit ért, egy feleség, tehát drágának tartja, de mégis rákölti a pénzt, értem, jó volt, köszönjük, de nyilván humor. Kézműves bombonok, egy ilyen üzenetet is kaptunk név nélkül, és van egy hosszabb üzenetünk, miszerint hústermékek, sajt, zöldség, gyümölcs, tészta, pékáru fűszerek. Gyakran veszek halat, rákot, kagylót, ami sehol sem számít kifejezetten olcsónak. Elektronikai cikkekből, legyen az háztartási gép, szórakoztató elektronika, akármi, inkább a drágább félék közül válogatok a megbízhatóság miatt. Kozmetikai termékekből is drágákat veszek, de azért, mert érzékeny a bőröm, tehát ezt lehet kényszernek is nevezni, mivel az olcsó tusfürdők, samponok után legszívesebben az összes bőrt letépném a testemről. Ha az autóimba kell alkatrészt vagy új gumiszettet kell venni, ezeken sem szeretek spórolni, írja nekünk Kristóf, és szerintem sok mindenben nagyon is igaza van, úgyhogy el lehet gondolkodni ezen is, meg azon is, hogy esetleg van-e önnek is olyan, amit drágának tart, mégis megveszi. Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk 0635-92-95-t, hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de a válaszaink teljesen újak, feltéve, hogy nem egy ismétlést hallanak éppen, de ez nem annyira valószínű, bár ki tudja. A lényeg az, hogy olyan válaszokkal megyünk tovább, amelyeket még korábbi adások alatt küldtek, de nem kerültek sorra, aztán pedig jönnek az újak, mert szerencsére érkeznek szép számmal. Ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-re. Két havonta elutazni valahova, szerencsére ezt leszámítva nincsenek nagy igényeim, írja nekünk Fanni. Hát azért két havonta annak örülnék, hogyha el tudnék utazni valahova, bár nem kell nagyba gondolkodni, elég, hogyha elmegyünk egy olyan közeli településre, amíg nem jártunk és szétnézünk egy kicsit, szerintem ez is érdekes dolog. Mi a baráti körrel csináltunk egy ilyen járjuk be Magyarország városait kört nem annyira régen. Túl sokat még nem utaztunk, de folyamatban van a dolog, és szeretném megnézni kis hazánkat, mert itt is rengeteg kincs van, és hogyha már a Magyarországgal végeztünk, akkor majd lehet menni külföldre is, de az egy későbbi projekt, de akár így is lehet csinálni, viszont hogyha nagyobb utazásra készül az ember, akkor a két havonta az nekem tudom, hogy nem férne bele. Következő üzenet, macska kaja, kutya kaja. Havi 80-100 ezer körül van a kutya, meg az 5 plusz 1 macska. Tudnánk hova tenni a pénzt, de nem vagyok hajlandó olyan olcsó vacak konzerveket venni, ami tele van zselével, a szilárd része meg húst sajátott. Fizetek a videó megosztóért, mert nem vagyok hajlandó reklámokat nézni. Évekkel ezelőtt fizettem elő rá, amikor a fiam csak zenére tudott elaludni, és elég rossz volt, amikor a kis nyug és altató közben bevágták a jó hangos reklámokat. Ezt teljesen meg tudom érteni. Egyébként Natitól jött az üzenet, és köszönjük szépen. Hát én is előfizetek, hogy reklámmentes legyen a videó megosztó. Szerintem nem kerül olyan sokba, és sokkal nyugodtabb az ember, hogyha tényleg nem szakítják meg folyamatosan bármit is nézzen, de mindenki, ahogy akarja, ezt úgy csinálja. Természetesen ez egy ingyenes oldal, de az ingyenességhez reklámok járnak, úgyhogy ki hogy. Azért az 5 plusz 1 macskán meglepődtem, akkor nem csoda, hogy 80-100 ezerre költötök, hogyha még egy kutya is van melléjük. Remélem, hogy jól kijönnek egymással, bár ez biztos, hogy kontrollában van nálatok. Még egy üzenet, étel és ital. Ha enni akarok, enni fogok. Ha be akarok ülni egy kávéra, akkor beülök egy kávéra. Ahogy a jó magyar mondás tartja, ami a gyomromban van, azt már nem veti el senki. Egyébként ez is igaz, és sokaknak, vagy sokunknak, mert én is közé tartozom, az étkezés egy olyan, nem tudom, szent dolog, és szeretünk jókat enni, szeretünk jókat lazítani utána, vagy nem tudom, és ez olyan dolog, hogy igen, erre szívesen költ az ember, mert érezze jól magát a bőrében. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, nem? Legyen még egy üzenet, legyen! Nekem utazások és programok barátokkal minden fillért megérnek, emellett lássos dolgok, főként tusfürdő, sampon és hajkondicionáló, és vásárolt kávé, sokszor a főzött kávé helyett. Végül is ezt is megértem, én mondjuk otthon olyan jó kávégépen van, hogy nem igazán szeretek érte fizetni más helyeken, az irodába is tudok inni egy-egy kávét, hogyha úgy van, persze azért bedobjuk a százast, de minden esetre én nem gondolom, hogy, vagy én úgy érzem, hogy legalábbis nekem sok beülni egy kávézóba, csak azért, hogy kapjunk egy kávét túlárazva, ami lehet, hogy sokkal finomabb, másabb íz, mint amit. Szóval valahogy én nem vagyok annyira kávés, de sokan azok, és meg tudom érteni. Ön költene valamire, amivel kicsit drágább, mint amit mondjuk megengedhetne magának? 0-35-925-925, mindjárt megyünk tovább.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Itt

26 000-es műköröm, 30 000-es CrossFit bérlet, streaming. Három különböző hallgató és három különböző válasz, amely arra a kérdésre jött, hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis fizetnek érte. 0635 925 925-ös, a Ceglét hangja mai kérdését hallották, és az elérhetőségét is. És azt is elmondom még, hogy ez a téma már ismerős lehet, nem első alkalommal foglalkozunk vele, de még mindig vannak olyan válaszaink, akik nem kerültek sorra, úgyhogy most őket beolvasom, és hogyha jönnek új válaszok is mondjuk öntől, akkor ezekre is sor kerül a mai adásban, még egy teljes óránk lesz ezen kívül, úgyhogy tartsanak velünk. Mindent. Orvosok, ruhák, parfümök, jobb élelmiszerek, fodrász, sorolhatnám holnapig, ezt írta nekünk Tekla, aki tehát mindenért hajlandó kicsit drágábbat fizetni, nem ezeken akar spórolni. 200 000 körüli Android telefon, fordítok, 200 000 körüli Android telefon, de 3 évente veszek, szóval belefér kategória. Ha évente venném, az lenne drága nekem. Próbáltam pár másikat, de az mind medvesajt volt. Nagyon jó megfogalmazás. Órák, autók, vastag a pénztárcán, de ez tőlem is túlzás, be kell látnom. Ezt Gergő írta nekünk, nem tudjuk mennyire vastag, de igen, hogyha órákat, meg autókat veszel, akkor biztos, hogy van rá. Ezt mindenkinek be kell látni, hogy mennyire jó ez, és hogy ez már esetleg valamilyen szenvedélybe csapott át, vagy rajongásba, vagy függőségbe, nem lehet tudni. Bitcoin, ezt is írták végre nekünk, meglepődtem, hogy eddig nem került rá sor. Ádámtól érkezett egyébként, illetve mosószer, tusfürdő, testápolási cikkek, kaja, magán, nőgyógyász és táskák, Evelintől jött ez. Aztán pedig itt van egy olyan, hogy nem mondom a telefon márkáját, de ez konkrétan leírja nekünk a kedves hallgató, mert a telefon alkalmazás sosem frissül, és még nem fordult elő, hogy ne tudtam volna telefonálni. Alapvetően drágább kategória, de még mindig jobban megéri, mint egy hasonló kategóriás Android telefon. Olcsó gagyit nem veszek, mert kikészít, ha akad egy YouTube videó, vagy valami hasonló. Ezt egyébként, hogyha ki szeretnék találni mindenképpen, hogy milyen márkájú telefonról van szó, akkor az az Almás, így tudnám lefordítani önöknek, remélem, hogy értik. Privát sofőr és szakács. A közeljövőben anyagi optimalizálás miatt valószínűleg elengedjük a szolgáltatásaikat, de nehéz lesz, mert sok éve velünk vannak. Hát más kategóriában vagyunk, ezt kijelenthetem, azért nekem privát sofőr, néha a páram elvisz valahova a saját kocsimmal, nem, van, hogy az övével megyünk, és akkor már mondhatom, hogy ez luxus, teljesen véletlenül alakult így, hogy két autónk van, nem azért, mert akartunk, csak már neki is volt egy, meg nekem is volt egy, mire megismerkedtünk, és még nem váltunk meg egyiktől se, lehet, hogy nem is fogunk, de én például a prémium üzemanyagra mindig költök, ha már itt tartunk, de nem privát sofőrre. Sajtok, néhány biokaja, kovászos kenyér, liszt, kávé, tea, olívaolaj. Ha veszek valamilyen táskát, az mindig tök drága. És női tisztálkodási szerek. Ezt írta nekünk Panni, és nagyon szépen köszönjük. Hamarosan folytatjuk méghozzá a második órával. A hírek és néhány zene után újra itt a Ceglét hangja.

0: valami a...
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Feljelentést tett Havasi Bertalan az elmaradt illetménye miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korában azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a hétvégére ismét teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Súlyos orosz dróntámadás érte egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 14 halottról és több mint 120 sebesültről tudni. 29 ember állapota súlyos, a sérültek közt 22 gyerek is van.

0: A fényes nappal végrehajtott támadást egy másik is követte. Fél óra múlva a kiérkezett mentők voltak a célpont, közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás ért egy Mikolajiv megyei települést is. 4 ember meghalt, közöttük 3 gyerek. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Egy középiskolába ment be a férfi, elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt és már elítélték testi sértésért. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentés Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter miniszterelnök mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban a 6 hónapos felmentési idő miatt november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább 2-szer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy olyan kérdés, amit korábban már feltettünk, de maradtak meg bent még válaszok, és ezeket a válaszokat kerítettük sorra, ha lehet így fogalmazni, az első órában. Most pedig már a mai érkezett új válaszokkal megyünk tovább. Van bőven szerencsére, hogyha esetleg most sem férne bele valaki, ne aggódjon, valamilyen úton, módon majd nyilvánosságra hozzuk az ő válaszát is, akár egy másik adásban. Ami ugye mindig elmondom ilyenkor, hogy nem holnap következik, mert sosem szeretem ugyanazt a témát folytatni a következő napon is, de majd valamikor erre sor kerül. Élelmiszer, termelői zöldség, gyümölcs, minőségi hús, felvágott, tartósítószermentes egyéb élelmiszerek, illetve arcápoló krémek. Ezt írta nekünk Nándor, aki nem én vagyok, de tényleg ez a neve. Sportos autó és annak fenntartása gyári minőségi alkatrészekkel, Balázs üzenetét olvastam fel. Hát igen, hogyha az embernek erre van affinitása, akkor miért ne költene erre? Főleg, hogyha tényleg szereti, hogyha gyári valami, akkor meg tudom érteni. Valaki csak annyit ér, hogy WC papír, nevet nem küldött hozzá, és nem is biztos, hogy komolyan gondolta, de el tudom képzelni azt, hogy igenis olyan prémium minőségű WC papír szeret használni, ami hát, hogy mondjam, egy kicsit drágább. Cipő, téli kabát, bármi, amit az arcomra kenek, ha véletlenül iszom, akkor alkoholból is megválogatom, hogy mit. Ezt pedig Dominik küldte el nekünk, szerintem teljesen igaza van. Minőségi kaja, gyümölcs, étterem, alkohol, autó, utazás, ruhák, munkaeszközök, órák, tusfürdő, parfüm, WC papír. Megint itt a WC papír, szóval szerintem mégsem vicc lehetett. Igenis fontos, hogy arra is odafigyeljünk, hogy na, ha valami kényelmetlen, fogalmazzunk így, akkor az nem jó. Cipő, főleg ha zárt, az legyen bőrből. Van egy határ, aminél többet nem költök rá, de van egy alsó határ is, minőségben, ami alá nem megyek. Ez is igaz. Meg egyébként például a cipő elvileg pont olyan, ami kifizetődő, tehát hogyha kicsit többet ráköltünk, talán minőségibb a termék, és akkor tovább jó. Dízel, ennyit írt nekünk a kedves hallgató, nincsen név hozzá, de gondolom nem Vin Diesel, csak az üzemanyag. Képzések, workshopok, ezt Vikitől kaptuk meg, ez is teljesen jó, hiszen magadat fejleszted, és a megszerzett tudást azt majd az életed során tudod kamatoztatni. Fésű, kávék, koktélok, cicáim étkeztetése, írja nekünk Dorina. Hát tulajdonképpen fésűre én szinte egyáltalán nem költök, én a hajamat úgy lövöm be, hogy megszárítom vagy beszárítom reggelente egy kicsit, és ez vagy sikerül, vagy nem. Kávét már többen írták, a koktélok tök jó dolog, az még nem került elő, de hogyha az ember szeret jókat inni, akkor miért ne költene erre is. Kabát, bakancs, van közel 100 000-es bőrkabátom és 30 000-es PU, nem tudom az mi, műbőröz képest minden forintját megérte és kifizetném érte megint, de nem mondom, hogy olcsó volt. Igen, igazad van. Fodrász, 60 000 forint, minden pénzt megér, még jó, hogy évente kétszer megyek, bár az is 120 000 forint egy évben, amit hogyha elosztasz mondjuk gyakorlatilag 12 hónapra, az pontosan 10 000. Havonta úgy talán nem olyan sok. Zenéléshez cuccok, hangszerek, húrok, szoftverek, pluginok, distribution és egyéb hardware, akkor ez nem az a fajta zenélés, amit én is csináltam, tehát nem DJ sketch, hanem itt bizony valós hangszerek vannak, és valószínűleg pengetős hangszerek, hogyha húr is kell hozzá, bár nem feltétlenül. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább. Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? 0635 92 5 92 5.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92 5 Cegléd Rádió.

0: olyan termékekről beszélgetünk, kedves hallgatók, amit talán drágának tartanak, mégis megvesznek. Ha önnek is van ilyen, még nagyon gyorsan elküldheti a 0630 592 5925-re, de már rengeteg válaszunk van, úgyhogy vágjunk is bele. Pontosabban folytassuk. Fermentált dolgok, sajnos szükségem is van ezekre, igyekszem akciókor vásárolni vagy otthon kísérletezem. Gluténmentes élethez szükséges alapanyagok. Magánorvosok hada, parfümök, ebben már sokat fejlődtem, már csak évi egy drágát engedek meg magamnak, viszont aki tud jó lelőhelyet, az nyugodtan szóljon. Írja nekünk Ágota, és hát nem tudom, hogy tudnának szólni neki, de hogyha valaki jelentkezik ilyennel, akkor megpróbálom összehozni a kedves hallgatót a másikkal. Bakelit, jó vinil lemezek, főleg ilyen különleges vagy régi kiadások, aztán néha még annyira értékesnek találom, hogy nem rakom fel a lejátszóra sem. Nulla logika, írja nekünk Domi. Hát igen, vannak ezek a gyűjtő figurák, akciófigurák vagy legók, amiket ki se bontanak sokszor, hanem csak dobozolva kiteszik. Ugye nem is játszik vele senki, soha, sőt, veszít az értékéből, aki bontják, de azért, hogyha van egy jó lemezet, csak tedd föl arra a lemezjátszóra. Van ilyen ismerősöm, a páramnak az öccse az nagyon szeret bakeliteket gyűjteni, de ő hallgatja is rendszeresen őket. Unokaöcsémnek bármi, de mivel imádom, megveszem neki. Ez ilyen egyszerű, Anett küldte el nekünk. Hát igen, a rokonok, gyerekek, unokaöcsik, azok ilyenek, hogy szeret őket elkényeztetni. Külön óra, fejlesztés, fizetős hobbi, zenetanár, sport, stb. A gyerekeimnek. Inkább nem ennék, de kifizetném. Jó, hát azért nem mondjuk, hogy inkább nem enne az ember, de igen, hogyha jól érez, ugyanez a kategória, mint az előző válaszban, hogy a gyerekről van szó, azért nekik nagyon szívesen, és az önfejlesztés is nagyon fontos szerintem. Drága hajápoló termékek, mondjuk igazából nem érzem úgy, hogy drága a pénztárcámhoz mérten, hiszen ki tudom fizetni. Na igen, ez a kérdés, és pontosan erről szól a műsorunk, amit Katalin is fölvezetett, vagy fölvetett ebben az üzenetben, hogy ha végül is ki tudjuk fizetni, akkor vajon drágának számít, de legbelül valószínűleg tudjuk, hogy drágák, és mégis rászánjuk a pénzt, holott lehet, hogy lehetne pótolni mással, de lehet, hogy pont ez az ok, hogy nem sikerült mással pótolni, megpróbáltuk, keresgéltünk, és aztán mégis a minőségi termék mellett döntöttünk. Drága a minőségi csoki, azért, mert a commerce-ebbeknél nagyot zuhant az utóbbi években a minőség. Hát igen, ezt mondják, hogy néhány termékből ilyen-olyan alapanyagok eltűntek, meg minden, és ezért meg kell venni a drágábbat, hogyha az ember igazi minőségi csoki élményre vágyik. De ezt nem tudom, hogy így van-e, de mondják. Az összes más kóla csak egy túl szénsavas büntet, és egy piros színű kóláról ír a kedves hallgató. Én is azt hiszem, hogy ezt a terméket vásárolom leginkább. Minden esetre Milán ezt küldte el nekünk, hogy szerint az összes többi rossz. Én abban sem vagyok biztos, de az igaz, hogy van egy etalon a kólák tekintetében. Arcápolási termékek, van egy teljes, jól bevált rutinom, abból nem engedek, inkább éhen halok, írja nekünk Viki, és hát azért megint csak azt mondom, hogy ne halljunk éhen, annyira talán nem fontos az arcápolás, hogy éhen halljunk. Minden esetre köszönjük szépen a választ. Kajarendelés, bár már leszokóban vagyunk róla. Fiatalabb koromban 1500 forint volt a 32 cm-es pizza ingyen szállítással, most egy random valamilyen menü után, nem mondom ki a márkanevet, rendelünk kettőnkre 8-10 ezer minimum, és azért ez nem a flancolásnak a csúcsa. Hát igen, fölmentek az árak, a kiszállításnak is meglett az ára, meg hát igen, sajnos ebben élünk, úgyhogy igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az étterem vagy a pizzázás néha már luxusnak minősül. Hogy másoknak milyen igényeik vannak és mire költenek, hamarosan kiderül, tartsanak velünk néhány zene múlva is.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: elit senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a szatmárberegi nyitott portakapukat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az Országos Mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart.
1: Az időjárásról.
2: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Csíkos hátú vadmalacka. Nem a kedves hallgatót minősítem ezzel, ennyi volt a válasza. A kérdésre, hogy mi az, amire kicsit többet költ és megfizeti a drágább dolgokat is, az ő kedvéért vagy a saját kedvteléséért, nos hát, hogyha a csíkos hátú vadmalacka a háziállat, arra bizony költeni kell és biztos, hogy meg is érdemli. Kávékapszula, bármi más, otthon, ami otthoni körülmények között készül, azóta nekem ihatatlan, kivéve a nagyon prémium kategóriás otthoni géppel készített kávék, de hát a kávékapszula az beütött a kedves hallgatónál, nevet nem kaptunk hozzá. Kaptunk viszont Zoltántól egy nevet, és azt is, hogy ChatGPT, Gemini, egyéb AI szolgáltatások. Annyira a mindennapjaim részévé váltak, hogy nem tudnék megválni tőlük, segítenek a munkában, otthon, rengeteg specifikus témában, cserébe jó drága, bár lehet akciókat elcsípni. Na igen, erről nem is beszéltünk még sokat, hogy milyen akciók vannak esetleg lejárás közeli termékek boltokban, vagy éppen valamilyen, mit tudom én, kuponos napok, vagy ilyesmi, ami hát lehet, hogy átverés, ezt mindenki gondolja át maga. Mondják, hogy érdemes megnézni mondjuk egy drogériában, hogy mennyi a termék két héttel a kuponnapok előtt, és lehet, hogy a leértékelt ár az nagyjából ugyanott lesz a kuponnapok alatt is. Na mindegy, ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg. Nem tudom, hogy így van-e. És igen, a mesterséges intelligencia is olyan, ami manapság már igen, beleszámít talán a luxusba, de a mindennapjaink része. Magánorvos, illetve a kaján igyekszem nem spórolni, inkább arra költök, mint egy újabb ruhadarabra. Plusz, ha a smink termékeket veszek, igyekszem jó minőségűt venni, nem szeretek bármit az arcomra kenni. Ez még rímelt is. Nem mondom, hogy olcsóbban nincs jobb minőség, viszont tartóság szempontjában is jobban megéri. Ja, és csak akkor veszek újat, ha kifogy. Évekig gyűjtöttem a rengeteg rúst meg palettát, aztán a szabja miatt, tehát a szavatossága miatt dobhattam ki, írja nekünk Iza. Köszönjük szépen! Könyvek, meleg otthon. Tudom, hogy lehetne 19-20 fokban is élni, de egyszerűen fázom. 23 fokban szeretek lenni, télen nem idén jellegű zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. Ezt írta nekünk Júlia. Köszönjük szépen, tulajdonképpen a párom pont ilyen, ő nem szeret fázni. Könyvekre is nagyon szeret költeni, és igazából a zöldségeket is nagyon szereti, és ebből néha voltak is már nézeteltéréseink. Én tök jól el vagyok 20-22 fokban is, de 24-25-ben meg már néha melegen van. No mindegy, meg lehet találni az egyensúlyt, senki ne aggódjon. Egy utolsó üzenet a blokk végére, macska kaja, az kb. Mindegy én mit teszek, de a cica mindig jó minőségű kaját kapjon. Észreszerítően mocskos drágának találom, 6-8 ezer forint egy pár grammos kis nedves eledel, ami 65-85 gramm, mondjuk ennyi erővel bélszínnel is etethetném. Egyébként igen, néha bele lehet gondolni, hogy akkor már akár kaphatna valami minőségi gurmé kaját is, amit egy cica séf állítana össze neki. Hát nem tudom, de hogyha ez a fontos neked, és ez a fontos bárkinek, akkor legyen ez a fontos, és önnek mi a fontos, mi az, amire költ, ez az utolsó blogban még kiderülhet, 0635 925 925-ös.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

A mai Ceglit hangjában már nem első alkalommal azzal foglalkoztunk, hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek. Hamarosan a műsor végére érünk, kedves hallgatók, belepróbálok sűríteni minél több üzenetet, hogy minél többen sorra kerüljenek még ebbe a pár percbe, úgyhogy menjünk is tovább. Garnéla, ezt írta nekünk Dóra, és teljesen meg tudom érteni, hogy ha ez az egyik kedvence, akkor miért ne költene rá? Kontaktlencse, kényelmesebb, mint a szemüveg. Hát igen, meg máshogy mutat az ember szerintem kontaktlencsében. Én szoktam használni kontaktlencsét is, nem annyira sűrűn, de azért elmondom, hogy néha előfordul, hogy egy számomra megbízható oldalról éppen a legolcsóbb kategóriás kontaktlencsét rendelem meg, mert igazából én nem érzek különbséget, remélem, hogy nem károsítom ezzel a szemem, lehet, hogy utána lehetne jobban járni, de azzal például, hogy szeretek spórolni, hogyha van egy két termék, és akkor én az olcsóbbat veszem meg. 3-1 kávé minden ízesítésben, arc és hajápolás, vitaminok, egészséges étkezés plusz edzőterem. Sajnos nekem mind nagyon drága, mégis rászánom a pénzt. Hát igen, ugye ez olyan, mint arra van időnk, amire szánunk, és arra van pénzünk is, amire szánunk. Lehet, hogy valahonnan el kell venni, de hogyha ezek a fontosak a mindennapokban, akkor szerintem igenis meg kell lépnünk ezt, hogy kicsit összeszorítva a fogunkat, máshol spórolunk, de ezek meg lesznek legalább. Francia sajtok, ezt Zsófi írta nekünk. Kivehető fogsor helyett implantátum, ezt pedig Szabolcstól kaptuk. Igen, ez egy érdekes kérdéskör. Talán volt már erről szó, hogy a mosoly azért olyan dolog, hogy magabiztosságot tud adni. Én is megcsináltattam a fogaimat jó pár évvel ezelőtt, már el is mondtam ezerszer, és azóta sokkal jobban érzem magam, mert merek mosolyogni. A sok rétegű illatos, gyakran reklámozott kiskutyával vagy kiskacsával WC-papír. Nagyon köszönöm, hogyha nem ír márkát a kedves hallgató, mert akkor nekem sem kell rejtjelesen beszélnem. És igen, többször került már elő a WC-papír, mert hogy erre is oda kell figyelni. Lakás és ásványvíz. Ezek szerintem sűrűn veszel lakásokat? Nem gondolom, nem erre gondolt a kedves hallgató, hanem arra, hogy a lakással kapcsolatos dolgok és az ásványvíz, ami megint csak olyan, hogy nagyon ütköznek a vélemények, hogy lehet, hogy valakinek a csapvize is tök finom, miért kell palackozott vizet venni, hiszen a palackozás maga elég környezetkárosító hatású, még hogyha vissza is viszi valaki egy repontra. Parfümök és edzősruhák, mindig azzal indoklom meg, hogy de hát körmöshöz legalább nem járok. Egyébként igen, találjuk meg azt az egyensúlyt, amivel le lehet fedni a kicsit többet költésünket. Találni kell egy olyat, ahova nem járunk, és akkor azzal már is spóroltunk egy kicsit, persze csak idézőjelben. Kocsi, nem busszal vagy gyalog menni. Tulajdonképpen igen, hogyha valaki kényelmetlenül érzi magát a tömegközlekedésen, vagy nem szeret sétálni, akkor ez is teljesen érthető. Illetve legyen a vége ez, pszichológus és magárendelések, írta nekünk Tomi. De maradtak még válaszaink, kedves hallgatók, viszont ma már több nem fér bele, úgyhogy majd egy másik alkalommal folytatjuk, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Vörös Nandi búcsúzik, viszhall! Ceglét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos nyári idő lesz, csak a Dunántúlon lehet kisebb záporzivatar. Súlyos dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Országos véradó napot tartanak. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Az országban több helyen okozott fennakadásokat a közlekedésben az esti felhőszakadás, valamint a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt és megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később az északi megyékben is lecsapott a vihar. Az intenzív csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek az utakra, járdákra, kerítésekre és vezetékekre zuhantak. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Hajnalra elvonult a viharzóna az ország felett, a várható időjárásról részletek a hírek végén. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok, az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Lucin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 15 halottról és 130 sebesültről tudni. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek az állapota súlyos. A támadás egy

0: Másik is követte, a második, a mentőket célozta, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést és 4 ember meghalt, közöttük 3 gyermek. Svédországban egy iskolában karddal támadt egy férfi az ott tartózkodó fiatalokra, 1 ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merén lőtt, lábon lőtték és őrizetbe vették. Média jelentések szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már támadásért elítéltek. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Itthon véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a Vérellátó honlapján találhatók.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos idő lesz, bár a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Augusztus 22-én szombaton a mikrofonnál újra csak Becker Bernadett, és még holnap is, meg holnap után is így lesz ez, úgyhogy lesz idejük megunni a hangomat. Azért remélem, hogy ez minél később következik el. Jön Kamrád és a Feel Alive, utána köszöntöm a névnaposokat, indul a jó reggelt, Cegléd. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Augusztus 22-e van a nap, amikor a Mirjamok és a menyhértek ünnepelhetik névnapjukat. A Mirjam a Mária eredeti héber formája, amelynek jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A menyhért a germán eredetű Meinhard névből származik. Jelentése erő, erős, merész. Kedves Mirjamok, kedves menyhértek, nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Augusztus 22-e van, hogy mit ír a kalendárium erről a napról, az majd 9 óra után derül ki, de egy kis előzetes jöjjön, egy születésnapos zenész, énekes. Dua Lipa, angol énekesnő is ma ünnepelhet, 1995-ben született a ma ünneplőknek. Nagyon boldog születésnapot. És jöjjön is a születésnapos Dua Lipa, Break My Heart itt a 92-ten.

0: étkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Unománia, augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásárán. Aki szereti az Unót, érdemes ezt benéznie, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unójátékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Tehát augusztus 22-én délután a tóparti kézműves és termelői vásáron Unománia. Bizibomba csata Cegléden! Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibombacsata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat vízibombacsata Cegléden. Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Törtel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a törteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, egy igazi családi program lehet. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják.

0: Ceglédár Show-ban.
1: Napos nyári idő lesz, csak a Dunántúlon lehet kisebb záporzivatar. Súlyos dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Országos véradó napot tartanak. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Az országban több helyen okozott fennakadásokat a közlekedésben az esti felhőszakadás, valamint a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt és megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később az északi megyékben is lecsapott a vihar. Az intenzív csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek az utakra, járdákra, kerítésekre és vezetékekre zuhantak. A katasztrófa védelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Hajnalra elvonult a viharzóna az ország felett, a várható időjárásról részletek a hírek végén. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok, az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Lucin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 15 halottról és 130 sebesültről tudni. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek az állapota súlyos. A támadást egy másik is követte, a második a mentőket célozta, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a támadást terrorcselekménynek minősítette és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést is, 4 ember meghalt, közöttük 3 gyermek. Svédországban egy iskolában karddal támadt egy férfi az ott tartózkodó fiatalokra, 1 ember meghalt, 3-an megsebesültek. A 18 éves Marin lőtt, lábon lőtték és őrizetbe vették. Média jelentések szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már támadásért elítéltek. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Itthon véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a Vérellátó honlapján találhatók.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült napos idő lesz, bár a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.

0: Teddy Swims indította a fél órát Mr. Know-it-all, ez volt itt a 92-5-ön abban a fél órában, amiben jön a horoszkóp. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Bernadett.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jöjjön a horoszkóp, méghozzá hétvégi horoszkóp, kihasználva, hogy szombaton is én dolgozom. Kedves Kos, végre egy kicsit kiengedhetsz a hétköznapok feszültségéből, ne akar mindent egyszerre elintézni. Inkább szánj időt arra, ami valóban feltölt. A szerelemben egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakihez, aki nagyon sokat számít neked. Bika, a hétvégén kellemes meglepetés érhet, ráadásul olyan helyről, ahonnan egyáltalán nem számítasz rá. Egy spontán program különösen jól alakulhat, ha egyedülálló vagy, valaki felkeltheti az érdeklődésedet. De közben vigyázz, hogy a félelmeid ne tántorítsanak el. Ikrek, most különösen könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal, ezért érdemes társaságba menned. Egy beszélgetésből akár új ismerettség is születhet. Arra figyelj, hogy ne vállal túl magad, és hagyj időt a pihenésre is, különben nagyon hamar teljesen kifulladhatsz. Rák, kicsit érzékenyebb lehetsz a szokásosnál, ezért fontos, hogy olyanokkal töltsd az idődet, akik mellett önmagad lehetsz. Egy családi vagy baráti beszélgetés sok mindent helyre tehet benned. A hétvége végére sokkal nyugodtabbnak érezheted magad, sőt, akár arra is rájöhetsz, hogy milyen úton kell haladnod. Oroszlán, a hétvége most arra ösztönözhet, hogy egy kicsit kiszakadja megszokott keretek közül. Olyan helyzetbe kerülhetsz, ahol új emberekkel találkozol, érdemes nyitottnak lenned, mert egy spontán döntésből könnyen olyan élmény születhet, amire később is szívesen gondolsz vissza. Szűz, könnyen lehet, hogy az elmúlt napokban mások dolgai kerültek előtérbe, ezért most jól esett végre azzal foglalkoznod, ami neked okoz örömet. Egy régóta halogatott program, találkozás vagy akár nyugodt otthoni nap is sokat adhat. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.

Jöjjön a horoszkóp folytatása, mérleg. A hétvége romantikusabb lehet, mint gondolnád. Egy találkozás, üzenet, vagy régóta vált beszélgetés újra felkeltheti benned valaki iránt az érdeklődést. Ha pedig van párkapcsolatod, most különösen fontos lehet, hogy kimutasd, mit érzel. Így tudtok majd a partnereddel előrébb lépni. Skorpió. Valami, amin az utóbbi időben sokat gondolkodtál, végre tisztábbá válhat. Egy őszinte beszélgetés segíthet eldönteni, merre szeretnél tovább menni. Ne félj kimondani azt, amit valójában érzel. A karriered terén akár egy fontos döntést is meghozhatsz, amely tényleg sorsfordító lesz. Nyilas. A hétvége során végre olyan dolgokra is jut időd, amelyekre a hétköznapokban alig marad energiád. Egy baráti találkozó vagy közös program jó alkalom lehet arra, hogy feltöltődj, és közben egy régóta húzódó kérdésben is tisztábban láss. De az is lehet, hogy a pénzügyek terén ér majd nagy szerencse. Bak. Most inkább a nyugodtabb programok eshetnek jól, használd ki a hétvégét arra, hogy feltöltsd magad, és ne érezd úgy, hogy folyamatosan teljesítened kell. Egy fontos döntésben is közelebb kerülhetsz a megoldáshoz, különösen akkor, ha mersz segítséget kérni azoktól, akikben tényleg megbízol. Vízöntő, valaki vagy valami kizökkentett a megszokott rutinból, és ez most kifejezetten jót tehet neked. Érdemes igent mondanod egy spontán lehetőségre. Új ismeretség is születhet, amely később még fontosabbá válhat az életedben, de akár egy új barátra is szert tehetsz, akitől sokat tanulhatsz. És halak, a hétvége érzelmesebb lehet számodra, de ez most inkább felszabadító, mint megterhelő. Egy közeli emberrel végre kimondhatsz valamit, amit régóta magadban tartasz, a szerelemben pedig egy apró gesztus sokkal többet jelenthet, mint hinnél.

0: A Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc, 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
7: Napos nyári idő lesz. Több helyen okozott károkat az országon átvonuló viharzóna. Ezen a hétvégén Szatmárberegben rendezik meg a nyitott portanapokat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Reggelre átvonult a viharzóna az ország felett, a várható időjárásról részletek a hírek végén. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részlet november végéig utalvány formájában érkezik. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel.

0: A Szent István napi események megszervezésére a kormányzat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívott meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg szervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is lehet kóstolni. Szombaton és vasárnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu pedig ingyenesen látogatható.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, napos idő lesz, bár a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, ez volt a Faith of Ophelia, itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben már jön a lapszemle. Hamarosan Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap. Ebből a három napból lesz néhány cikk a kínálatom. A mikrofonnál Becker Bernadett, jó reggelt!
1: Jó reggelt!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a Napszemle a Népszava két írásával. Magyarországon csökkent a nők és a férfiak közötti bérszakadék, de Európához semmivel sem kerültünk közelebb, írja a lap. 9% csökkent a nők és a férfiak átlagos bruttó órabére közötti különbség Magyarországon 2023-24-ben. Ez ugyan jó hír, de az már kevésbé, hogy az uniós átlag is éppen ennyivel javult. Így a magyar lemaradás semmivel sem lett kisebb. Az Eurostat friss adatai szerint továbbra is a negyedik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. Ha a nyers adatot vesszük, akár örömre is lenne ok, hiszen Magyarországon a 2023-as 17,8%-ról 2024-re 16,9%-ra mérséklődött a nők és a férfiak átlagos bruttó óra bére közötti különbség. Ezzel azonban nagyjából vége is a jó hírnek. Amennyiben az adatot nem önmagában, hanem az európai mezőnyben nézzük, és az EU-s átlaghoz hasonlítjuk, akkor már jóval kevésbé rózsás a kép. Magyarország ugyanis pontosan ugyanannyit javított, mint az Európai Unió egésze. Arra sem lehetünk büszkék, hogy Magyarország helyezése semmit sem változott a listán. 2024-ben Észtországban volt a legnagyobb különbség 18,8%, Csehországban 18,5%, Ausztriában 17,6%. Magyarország 16,9%-os értékével továbbra is a negyedik legrosszabb helyen áll az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy a magyar munkaerőpiac nem csak az uniós átlagnál mutat nagyobb eltérést a férfiak és a nők bérezésében, hanem a tagállamok listáján is a sor végén található. A mezőny másik oldalán egészen más számok láthatók. Belgiumban 0,7%-os volt a különbség, Luxemburgban pedig mínusz 0,8-es értéket mértek. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a vizsgált átlagos órabérek alapján a nők keresete valamivel meghaladta a férfiakét. A mesterséges intelligencia segíthet csökkenteni a repülőgépek kondens csíkjait, erről is ír a Népszava. Brit kutatás indul annak kiderítésére, miként tudja a mesterséges intelligencia segíteni, hogy a repülőgépek kevesebb felmelegedés növelő kondens csíkot hagyjanak maguk után a légkörben. Az Egyesült Királyság kormánya, meteorológiai szolgálata, a Google, a légiforgalmi hivatal, a Cambridge-i Egyetem és az Imperial College 30 hónapos projektet indít Operation Blue Skies néven annak kiderítésére, hogyan tudnak a repülőgépek olyan útvonalon eljutni céljukhoz, amelyen kevesebb kondens csík képződik mögöttük. A kutatás az Észak-Atlanti légi folyosó mentén lévő Shamwick különösen forgalmas légi irányítási területére koncentrál. Szinte az összes európai és Észak-Amerika közötti járat a Shamwick irányítási központ felügyelete alá kerül útja során. A kondens csíkok által okozott összes felmelegedés 5%-áért felelős ez a terület. Amikor a forró vízgőzben gazdag kipufogó gázok elhagyják a hajtóművet, azonnal keverednek a környező rendkívül hideg levegővel. A repülőgépek hajtóművéből származó apró koromrészecskék jégmagként funkcionálnak, amelyekre a vízgőz szinte azonnal ráfagy, jégkristályok keletkeznek. Ezen apró jégkristályok milliárdjai alkotják a látványos fehér csíkot, amelyet kondens csíkként ismerünk. Na, valakit érdekel bővebben is ez a téma, ajánlom szíves figyelmébe a Népszavát.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása. Augusztus 20-án késő délután bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy a 71-es számú főúton egy fehér Mercedes SUV imbolyogba közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a fehér Mercedes-t, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé. Ott nekiütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. A kollégák ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. A SUV-val ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott, írja a Magyar Nemzet. Természetesen a rendőrség közleményére hivatkozva Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Akkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során négy rendőr könnyen sérült, valamint a járművezetőjét is kórházba szállították. Kocsi sofőrje menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Nos, erről is ír bővebben a Magyar Nemzet, és arról is, hogy üzent az M3-ason történt halálos lengyel buszbaleset sofőrje, aki letartóztatásban van. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán történt balesetben elhunyt emberek hozzátartozóinak a lengyel busz sofőrje. A férfi ügyvédjén keresztül üzent, azt írta, tisztában van a történtek súlyával és következményeivel, a baleset pedig őt is mélyen megviselte. A sofőrt a tragédia után letartóztatták, az ügyben halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt folyik nyomozás. Az ügyvéd ugye, akivel üzent, kiemelte, hogy az eljárás nagyon korai szakaszban van, így a nyomozás érdekeire figyelemmel nem osztanak meg további részleteket az ügyről, de tisztában vannak azzal, hogy az jelentős közérdeklődésre tart számot. A család további információkat a jövőben a jogi képviselőjükön keresztül oszt meg a nyilvánossággal. Erről is bővebben a Magyar Nemzetben.
0: Szemlét Rádió! Szemlét Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos nyári idő lesz. Több helyen okozott károkat az országon átvonuló viharzóna. Ezen a hétvégén Szatmárveregben rendezik meg a nyitott portanapokat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák leszakadtágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Reggelre átvonult a viharzóna az ország felett, a várható időjárásról részletek a hírek végén. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részlet november végéig utalvány formájában érkezik. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Haldok Kft. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a kormányzat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívott meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg szervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén, a mai országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is lehet kóstolni. Szombaton és vasárnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a sóstói múzeumfalu pedig ingyenesen látogatható.
1: Az időjárásról.
6: Túlnyomóan derült, napos idő lesz, bár a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely biztonságos tér a léleknek. Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától, ismét motorok lepik el, tehát Törtel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a törteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, igazi családi program lehet. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jó, most már a Magyar Hírlap két írása, itt a 92.5-ön a lapszemlében legalább 60 autófeltörés gyanújával vettek őrizetbe egy magyar férfit Ausztriában, számol be róla a lap. Őrizetbe vett az osztrák rendőrség egy 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tölt fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi rendőrség tájékoztatása szerint az okozott teljes kár több 100 000 euróra tehető. A férfit tetten érték az alsó-ausztriai Brunn am Gebirgében, amikor egy autókereskedés területéről korábban leszerelt fénymodulokat és motorháztetőket vitt a közelben parkoló autójához. Az eset önmagában mintegy 15 000 eurós kárt okozhatott. A nyomozás még július 8-án kezdődött, amikor egy gráci autókölcsönző telephelyén több járművet törtek fel. A gráci bűnügyi rendőrség mintegy 60 hasonló esetet azonosított Stájerországban, Burgenlandban, Bécsben, Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában. A nyomozók egy olyan jármű nyomára is bukkantak, amely több bűncselekménynél szerepet játszhatott, és ennek segítségével jutottak el a magyar férfihoz. A gyanúsított Magyarországon már korábban büntetést is kapott vagyon elleni bűncselekmények miatt. Hogy mi lesz az ő büntetése várhatóan most, arról is olvashatnak a Magyar Hírlapban. És olcsóbb lesz a szezon után a horvát tengerpart, a szezon szabott ideig tart, utána a többség hazamegy, de ettől az élet még nem áll meg. A horvátországi szálláshelyek árai a szezon végére akár 48%-kal is csökkentek a nyár elejé ajánlatokhoz képest. Mint a cikkből, amely a Szabad Magyar Szóban jelent meg, egyebek mellett kiviráglik, ilyen tájt a magánszállásokon egyre gyakoribbak a last minute ajánlatok. Emlékeztetnek, május elején a horvát turisztikai és sportminiszter arra kérte az ágazat szereplőit, hogy 10-20%-kal csökkentsék ajánlataikat. Glavina akkor úgy értékelte, hogy az idei szezon különleges lesz a közel-keleti háború miatt kialakult közlekedési és utazási zavarok, valamint más mediterrán úti célok versenye miatt. Míg a nyár elején a szállásadók magas keresettel és vaskos árakkal számoltak, augusztusban egyre több kedvezményes ajánlat jelenik meg azok számára, akik az utolsó pillanatban kívánnak pihenni. És akkor ugye még akkor még nem számoltak azokkal a tragédiákkal, amik történtek, a tűzesetekre gondolok. Bővebben erről a témáról is a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió.

Jöjjön most már Bionex és a Snap, és amíg mindig itt a 92.5-ön ők zárják ezt az órát, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és induláson egy újabb óra. Alex Warrennel Fever Dream 2026-os vadonatúj sláger itt a Cegléd Rádióban.

0: ismerem már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika.
1: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Országszerte napos idő lesz. Súlyos orosz dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Súlyos orosz dróntámadásért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült, 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Újabb drónmaradványokat találtak a vízben a Fekete-tengeri Mídia kikötő bejáratánál, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több hasonló eset is történt. Csütörtökön a román légierő egy robbanótesttel felszerelt tengeri drónt semmisített meg, amely néhány száz méterre megközelítette a Neptun Deep gázmező egyik platformját. Karddal támadt a diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk.
2: Az időjárásról.
3: Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.

0: Közlekedési információ.
1: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Alex Warren indította az órát, ez volt a Fever Dream itt a 92.5-ön, ebben az órában pedig jön a Bulvárlap szemle, a Borsa és a Blik néhány írása, és ezen kívül azért még egy-két hasznos fontos információ is a mikrofonnál, Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: Hogy a szónok versenyt hirdet a Kossuth Művelődési Központ, a Berzsenyi 250 és a 30. Kossuth Toborzó ünnepély alkalmából hirdetik meg a szónok versenyt, ahol nem egy előre betanult szöveget kell elmondani, a témát a helyszínen kapják meg a jelentkezők. Majd 45 perc felkészülés után 3-5 percben be lehet bizonyítani a beszédkészséget és a gondolatok erejét. A verseny témája Berzsenyi és Kossuth szellemi örököseként szerinted kihez kellene ma szólni a magyar nyelv állapotáról, valamint az igényes közbeszédről és a nyelvi reform szükségességéről. A megmérettetés időpontja szeptember 16-a szerda, 14 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében a zsűri elnöke Kemény Zsófi költő, író. Jelentkezni a ceglédikultúra.hu/verseny oldalon lehet szeptember 14-én 12 óráig.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Reklámot hallottak!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki a

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a Bulvár lapszemle, jöjjön elsőként a Bors két írása: hosszú idő után elhagyja az országot Young GBC, elárulta az okát. Durva átverés után törte meg a csendet a népszerű előadó a Farm VIP sajtótájékoztatóján. Young GBC a vállalkozását érő támadások ellenére sikeresen sínre tette az üzletét, most pedig végre Máltára utazik pihenni. Míg sok sztár luxus utazásokról és tengerparti pihenésről posztolt az elmúlt hónapokban, Young GBC, azaz Rácz Béla számára egészen máshogy telt az elmúlt időszak. A népszerű előadó és üzletember nemhogy kikapcsolódni nem tudott, de szinte az egész szezont megállás nélkül végigrobotolta, hogy sírre tegye a vállalkozását. Az utóbbi időben több támadás és rosszindulatú pletyka is érte a repülőtéri parkolójával kapcsolatban. Béci azonban a drámázás helyett inkább a kemény munkát választotta. Őszintén mesélt a Borsnak arról, milyen megpróbáltatásokon van túl, mielőtt augusztus 31-től újra képernyőre kerül a TV2 népszerű reality-ében, a Farm VIP-ban. Sehol nem utaztunk, az egész időszak kőkemény munkával telt, rengeteget dolgoztam a repülőtéri parkolóban, amit a mai napig én vezetek. Sajnos teljesen az alapoktól kellett újra két lábra állítanom az egészet, mert volt egy komoly problémám az üzlettársammal, aki csúnyán átvelt. Helyre kellett raknom ezt a teljes történetet, úgyhogy az egész nyelet végig melóztam, hogy a vállalkozás újra stabilan és gördülékenyen működjön, emlékezett vissza Béci. A rengeteg belefektetett energia és a korábbi támadások ellenére az üzlet ma már jobban pörög, mint valaha. Az előadó saját gyermekeként tekint a projektre, és büszke arra, amit sikerült felépítenie. Hála Istennek azt tudom mondani, hogy hetente több mint 7000 ember fordul meg nálunk a mai napig. Nagyon sokan választanak minket, és láthatóan szeretik, amit csinálunk. Szívügyemként, szinte a gyermekemként kezelem ezt a parkolót. Képes vagyok reggel 6-tól akár este 8-ig, 10-ig is ott lenni és csinálni, hiszen ugyebár 0-24-ben nyitva vagyunk, hangzott a burkolt reklám a sajtótájékoztatón. Nos hát, róla is olvashatnak bővebben a Borsban. És Harry herceg és Meghan Markle családostól visszaköltöznek az Egyesült Királyságba, de hogy mi vezetett a döntésükhöz? Hatalmas fordulat a brit királyi családban. Harry herceg és Meghan Markle gyerekeikkel együtt 6 év után visszaköltöznek az Egyesült Királyságba. Ácsi herceget és Lilibet hercegnőt pedig már be is iratták egy brit iskolába. A tervek szerint a család új otthona egy Londonon kívüli magántulajdonban lévő nem királyi ingatlan lesz. Azt is tudni vélik, hogy Ácsi herceg és Lilibet hercegnő már szeptemberben egy brit iskolában kezdi meg a tanévet, és bár a döntést sokan a királyi családdal való újraegyesülésként értelmezik, Harry herceg továbbra sem tervez visszatérni a királyi feladatokhoz. A Page Six-nek nyilatkozó benfentes forrás szerint a sussexi hercegi pár harmadik Károly király egészségi állapota miatt hozta meg ezt a váratlan döntést. Harry herceg és Meghan Markle szeretnének több időt tölteni az uralkodóval, és szeretnék, ha a gyerekeik, Ácsi herceg és Lilibet hercegnő is jobban megismernék a brit rokonokat. A Page Six beszámolója szerint Károly király támogatja a költözést, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a sussexi hercegi pár státusza ettől nem változik meg, nem kapnak vissza hivatalos királyi címeket és feladatokat. Nos, hát róluk is olvashatnak a Borsban.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinczy utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Bizi bomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibomba csata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat, vízibomba csata Cegléden. Újra Unománia, augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásárán. Aki szereti az Unót, érdemes ezt benéznie, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Tehát augusztus 22-én délután a tóparti kézműves és termelői vásáron Unománia. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el tehát Törtel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a törteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, egy igazi családi program lehet. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Országszerte napos idő lesz. Súlyos orosz dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Súlyos orosz dróntámadásért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült. 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Újabb drónmaradványokat találtak a vízben a Fekete-tengeri Mídia kikötő bejáratánál, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több hasonló eset is történt. Csütörtökön a román légierő egy robbanótesttel felszerelt tengeri drónt semmisített meg, amely néhány száz méterre megközelítette a Neptun Deep gázmező egyik platformját. Karddal támadt a diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az Esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk.
0: Az időjárásról.
1: Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Ceglédi Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jöjjön most már a napszemle zárásaként a Blikk két írása. Döbbenetes fotók a Balatonról, már egy focipályán itt kell gyalogolni, a vízig másfél hónap alatt tűnt el, ilyet még nem láttunk, írja a Blikk. Bár a nyára végéhez közeledik, a Balaton vízszintjének csökkenése egyelőre megállíthatatlannak tűnik. Olvasók fotói hűen tükrözik a valóságot, ami néhány hete még csak baljós erőjel volt, az már a kézzelfogható problémává vált. A déli parton, Balaton-Mária fürdőn a fürdőzőknek elképesztő távolságot, akár 100-150 métert is be kell gyalogolniuk a kiszáradt iszapos mederben, mire egyáltalán elérik a vizet. Az egyik olvasó a Balaton-Mária fürdői hajókikötő melletti szabad strandról küldött a szerkesztőségnek fotókat. A képeken jól látszik, hogy a partmenti sáv teljesen átalakult. A fém strand lépcső, amely normál esetben a hűsítő hullámokba engedi le a fürdőzőket, most szomorúan teljesen szárazon árválkodik a repedezett mederben, ahol már a sár is teljesen megszáradt. Ami igazán megdöbbentő, az a folyamat gyorsasága. Néhány hete a strandolók még csak arra csodálkoztak rá, hogy a víz éppen csak eléri a lépcső legalsó fokát, vagy hogy a lépcső aljánál már csak bokáig érő víz fogadja őket. Mára azonban a helyzet odáig fajult, hogy a vízpereme jóformán látótávolságon kívülre került. A fotókon döbbenetes látványt nyújt, hogy a fürdőzők már csak apró pontokként látszanak a messzeségben, miközben sivatagra emlékeztető mederben gyalogolnak befelé. A felvételeket készítő olvasó beszámolója szerint több mint egy focipályányi távolságot, akár 150 métert is le kell küzdenie ezen a kietlen szakaszon, mire az ember egyáltalán vizet talál. A visszahúzódott tóhelyén egy puszta mederfenék maradt hátra, ahol sokfelé már a tapadós sár is megszáradt. A drámai változást a július 12-én készült fotók is bizonyítják, már akkor is a helyszínen járt ugyanez az olvasó, és a felvételeim még az látszik, hogy a fürdőzők közvetlenül a partnál a zöldelő nádas mellett élvezik a vizet, bár a vízszint már abban az időpontban is alacsony volt, a két időpont, július közepe és a mostani nyárvégi állapot közötti különbség egyszerűen mellbevágó. Kíváncsiak ezekre a fotókra, akkor ajánlom szíves figyelmükbe a blikk.hu-t, igen, tényleg döbbenetes látvány. Kutyák és gazdik titkait fedi fel Alföldi Róbert, erről is ír a Blikk. Alföldi Róbert izgalmas új szerepben tűnik fel a képernyőn, az 58 éves Jászai Mari díjas magyar színész, rendező Kutyák és gazdáik nyomába ered, hogy a kettőjük közti nem mindennapi kapcsolatot egy új szemszögből mutassa be. Vannak történetek, amelyekben a legfontosabb támasz nem az ember nyújtja. Alföldi Róbert doku reality-je a gazdik és a kutyáik közötti különleges köteléket mutatja be sorsfordító pillanatokon keresztül. A műsor epizódjai olyan meghatározó élethelyzeteket dolgoznak fel, mint a családalapítás, a párkapcsolat, a válás, az egyedüllét, az időskor vagy a gyász. Miközben megmutatják, milyen szerepet töltöttek ezekben be négylábú társaik. A beszélgetéseket számos szakértő közreműködése, valamint a felelős állattartást és fontos társadalmi ügyeket bemutató riportok teszik teljessé, mutatta be Kutyával vagyok című közelgő műsorát a Viasat 3 TV csatorna. És ha kíváncsiak erre az új műsorra, és olvasnának róla bővebben, ajánlom szíves figyelmükbe a Blikket.

Ugye most már a Well Hello Apuved, meg 2014-ből ők ezzel a dallal zárják az órát, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra, méghozzá Keigo és Van Republic közösével. Chasing Paradise. I'm chasing paradise.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is

0: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Országszerte napos idő lesz. Orosz drón támadásért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Hétfőn kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Súlyos orosz drón támadásért tegnap egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A nappal elkövetett légicsapásban legalább 15-en meghaltak, 130-an megsebesültek. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszol, azt mondta, hogy Recep Tayyip Erdoğan diktátorként viselkedik. Itthon palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek, Palesztinának és valódi békét szolgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátásáért is tüntettek. A rendezvény ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztinpárti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. A generációk találkozása fő gondolat mentén a könyvek mellett helyet kap a zene, a képzőművészet, a színház, a mozgás és az alkotás öröme. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések, a Szent Györgyhegyről fotókiállítás. Farkas Levente András kék cetli installációján pedig bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. Az alkotóház történetét irodalmi sétán Sumonyi Pap Zoltán íróval lehet megismerni. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Tegnap a dél-balatoni

0: M0-as útvonalon felső vezeték szakadás miatt egy szakaszon vonatpótló buszokra kellett átszállni, de reggelre helyreállt a menetrend szerinti közlekedés a vonalon.
1: Az időjárásról.
0: Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kágo és Mára publik közösen indította az órát, ez volt a Chasing Paradise itt a 92-5, augusztus 22-én, most ebben az órában ennek a dátumnak lesz különösen nagy jelentősége, hisz jön a kalendárium. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a napi híres születjeiről is szó esik. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92-5.

0: Augusztus 22-e van a nap, amikor a Mirjamok és a menyhértek ünnepelhetik névnapjukat. A Mirjam a Mária eredeti héber formája, amelynek jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A menyhért a germán eredetű Meinhard névből származik. Jelentése erő, erős, merész. Kedves Mirjamok, kedves menyhértek, nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

Jöjjenek át események, évfordulók, természetesen augusztus 22-éhez kapcsolódóak, 162 éve annak, hogy a Genfi Egyezmény jóváhagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét. 1828. május 8-án született ugye Henri Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferino-i ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek következtében 1860-ban kezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt napja az ő emlékére minden évben május 8. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik azonban meg. A Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 97 éve annak, hogy megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten, mintegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg, de rajtuk kívül magánemberként még több mint 100-an érkeztek. A találkozón a vendégekkel együtt összesen 746-an vettek részt. A munka 4 szakosztályban kulturális, szociális, gazdasági és szervezési folyt. 54 előadás hangzott el és 117 határozati javaslatot terjesztettek elő. Egyebek között a külföldi magyar telepek tanítókkal való ellátására, a külföldi magyarok tankönyveiről, a külföldi magyar sajtó támogatásáról, a tudományos, művészeti és zenei kapcsolatokról volt szó. Az esemény jelentős politikai sikere volt a Bethlen kormánynak. A világkongresszus által létrehozott állandó szervezeti iroda 1929-től 1938-ig a II. Világtalálkozóig működött, amikor létrehozták a Magyarok Világszövetségét. A szervezet a világban szétszóródott, illetve az osztrák-magyar monarchia utódállamaiba került magyarság összefogására jött létre. 541 éve annak, hogy Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. 241 éve ezen a napon II. József aláírta a jobbágy rendeletet, amely az örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. 189 éve nyílt meg Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. 115 éve annak, hogy ellopták a Mona Lisát. Vincenzo Perugia múzeum egyik alkalmazottja lopta el a képet a Louvre-ból. Az esetet a 20. század legnagyobb műkincslopásaként tartják számon. A kép 1913. december 12-én Firenzében került elő, miután Perugia tárgyalásokat kezdett az eladásáról a firenzei Uffizi képtár igazgatójával, aki azonban feljelentette. Nem tudom, hogy mit várt. A festményt az olasz állam visszaszolgáltatta a párizsi múzeumnak. A Mona Lisa más néven a La Gioconda, Leonardo da Vinci leghíresebb festménye. Híres mosolyának eredetéről számos legenda született, valószínűleg a világ legismertebb festménye, és mindenképpen a Louvre leglátogatottabb kiállított alkotása. Olyannyira, hogy oda sem lehet férni. 106 évvel ezelőtt ezen a napon megnyitották az első salzburgi ünnepi játékokat, ami a világ egyik legjelentősebb zenei fesztiválja. 94 éve ezen a napon megkezdte adását a BBC, British Broadcasting Corporation, az első tévécsatorna Angliában. 64 éve annak, hogy először rögzítették videófelvételen a Beatles fellépését, a Cavern Clubban játszottak Liverpoolban. Liverpoolban adásba október 17-én kerültek, és a felvételek egyébként a YouTube-on is fellelhetők. És 70 évvel ezelőtt ezen a napon Elvis Presley Love Me Tender című filmjének forgatása is elkezdődött. Nos, ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek a napi híre szület. Cegléd Rádió.

0: Nem feledkeztem meg a híres születésnaposokról, de most lezárja a fél órát a Coldplay, a Sky Full of Stars, és a következő fél órában jövök most már valóban a híres születésnaposokkal.
1: Rádió. FM 92.5.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Országszerte napos idő lesz. Orosz drón támadásért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Hétfőn kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Súlyos orosz drón támadásért tegnap egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A nappal elkövetett légicsapásban legalább 15-en meghaltak, 130-an megsebesültek. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszol, azt mondta, hogy Recep Tayyip Erdoğan diktátorként viselkedik. Itthon palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek, Palesztinának és valódi békét szolgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátásáért is tüntettek. A rendezvény ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. A generációk találkozása fő gondolat mentén a könyvek mellett helyet kap a zene, a képzőművészet, a színház, a mozgás és az alkotás öröme. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések, a Szentgyörgyhegyről fotókiállítás. Farkas Levente András kék cetli installációján pedig bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. Az alkotóház történetét irodalmi sétán Sumonyi Pap Zoltán íróval lehet megismerni. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Tegnap a dél-balatoni vasútvonalon felső vezeték szakadás miatt egy szakaszon vonatpótló buszokra kellett átszállni, de reggelre helyreállt a menetrend szerinti közlekedés a vonalon.
0: Az időjárásról.
1: Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.

0: Jöjjenek hát a nap híres vagy híresebb szülöttjei. 131 éve született ezen a napon Almási László Ede, autóversenyző, pilóta, Afrika kutató, felfedező. Igen, az angol beteg. Ugye készült egy nagyon-nagyon szép és híres film is róla. Érdemes megnézni, hogyha valaki még nem látta, mert csak Ralph Fiennes miatt is. Mert kinek-kinek mi az érdeklődése. 164 évvel ezelőtt megszületett Claude Debussy, francia impressionista zeneszerző, zongoraművész és karmester, számos csodálatos műszerzője. 38 éve született Verrasztó Dávid, Európa bajnoki arany és ezüstérmes úszó. 49 éve megszületett Tori Amos, születési nevén Mira Ellen Amos, amerikai zongorista, dalszerző, énekesnő. És ezen a napon ünnepelhet, hiszen augusztus 22-én született ő is, Dua Lipa. Mama ünneplőknek nagyon boldog születésnapot, és természetesen születésnapossal folytatom Dua Lipával.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró, gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró, gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek cegledikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Mese vár a gyermekkönyvtárban, a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás.

0: A Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.
1: Cegléd Rádió! 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
8: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
9: Saját jármű

0: Hatósági felülvizsgálat elkészítésében is, ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
1: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Sziget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szent György hegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közelműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből.
3: Az időjárásról.
4: Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz. Ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
3: Közlekedési információk.
5: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Purple Disco Machine és Azzis közös dala, Beat of Your Heart indította az órát, amiben néhány színes hírt szeretnénk megosztani a kedves hallgatókkal, amolyan délelőtti kis saláta, vegyes vágott, nem tudom, milyen jellemzőket mondjak, még tudom inkább a híreket, meg azt, hogy milyen zene jön, 21 Pilots, Stressed Out.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

Nem lehet belőled sztár, ezt mondták Harrison Fordnak, mielőtt világhírű lett. Számolnak be róla a lapok, hogy miért, igazából nincsen aktualitása. Kevés olyan színész létezik Hollywood történetében, akinek neve annyira összefort volna az ikonikus filmszerepekkel, mint Harrison Fordé. A Star Wars vagány Han Solójaként és az Indiana Jones filmek kalandor régészeként generációk kedvence lett, miközben évtizedeken keresztül a világ egyik legnépszerűbb és legjobban fizetett színészeként tartották számon. Ma már szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy valaki valaha kételkedett a tehetségében. Pedig karrierje kezdetén korán sem fogadta mindenki tártkarokkal a fiatal Harrisont. Sőt, egy stúdióvezető nyíltan közölte vele, hogy szerinte soha nem lesz belőle igazi filmsztár. A színész most 83 évesen egy podcast beszélgetésben idézte fel a megalázó élményt, amely akkoriban mély nyomot hagyott benne, hát gyakorlatilag ennyi az aktualitás benne. A fiatal színész még csak kisebb szerepeket kapott, ugye az kezdetekkor, többek között az 1966-os Agyafúrt kasszafúró című filmben is feltűnt néhány jelenet erejéig. A Columbia Pictures egyik vezetője, Jerry Tokovsky később behívatta és közölte vele, hogy szerinte nincs meg benne az a kisugárzás, ami egy igazi filmsztárhoz kell. A színész azonban nem maradt adós a válasszal, én meg azt hittem, azt kell elhitetnem, hogy egy élelmiszerfutár vagyok, reagált Ford. Ezután pedig kiküldték az irodából, bár a kezd beszélgetés kellemetlenül végződött. Harrison Ford később bebizonyította, hogy hatalmasat tévedtek vele kapcsolatban, hát ennél nagyobbat nem is lehetett volna. Körülbelül akkora tévedés, mint ugye a bizonyos producer, aki a Bohém Rapszódiát passzolta, amikor a Queen megmutatta neki. Most Harrison Ford volt, van és lesz, ameddig világ a világ, azt gondolom, hogy megkerülhetetlen és elfeledhetetlen színész.

0: innen szép felállni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak!

A magyar énekesnőt beteg gyereke miatt nem engedték fel a repülőre, és hogy hogy vágott vissza a légiutas kísérőnek, nos erről írnak a lapok. Pásztor Annáról van szó egyéb iránt, és természetesen az ő gyermekéről. Pásztor Anna két gyönyörű gyermek édesanyja, kislánya Zoé 10 éves, míg fia Benjamin már a 13. életévét is betöltötte. Az énekesnő felidézte, hogy egy rendkívül hosszú nyaralás alkalmával milyen atrocitás érte a gyermeke miatt, ami az egész útjukat megpecsételte. A népszerű énekesnő imádja a gyerekeit, rengeteg időt töltenek együtt, és mindent megad nekik, amit csak tud. Anyaként azonban ő is többször került már hajmeresztő szituációkban. Egy podcastben egy olyan sokkoló emléket idézett fel, ami ma már jót nevet, de ott és akkor igazi rémálomként élte meg. Repülővel utazni egy pici babával vagy kisgyerekkel sosem egyszerű feladat, hát még akkor, ha az ember szó szerint a világ másik felére Ausztráliába indul. Pásztor Anna is pontosan tudta ezt, hiszen családjával egy közel 24 órás útra vállalkoztak, amikor kislánya Zoé még egészen pici volt. Az út azonban finoman szólva sem alakult zökkenőmentesen. A kislány nagyon rosszul viselte a repüléssel járó nyomást, a megpróbáltatásokat és a folyamatos utazást, ami fizikailag is rettenetesen megviselte. Anna napok óta egyetlen percet sem tudott aludni a kimerültségtől, ráadásul a helyzetet tovább rontotta, hogy a baba az út során többször le is hányta az édesanyját. Mivel mire a fárasztó utazás közepén eljutottak a második járathoz, ahol át kellett szállniuk, az énekesnő már a fizikai és lelki tűrőképessége határáját, ekkor jött egy fekete leves, egy légiutas kísérő, belekötött a nyúzott édesanyába. A kapunál azt Joades azzal állította meg őket, hogy a gyerek láthatóan nagyon beteg, így a szabályok miatt nem utazhatnak. Amikor átszálltunk a második repülőre, olyan szagon volt, mert Zoéka a nyakamba hány többször is, hogy a Joades nem akart fölengedni. Mondta, hogy a beteg gyerekkel nem jöhet föl. Ekkor már nem aludtam napok óta, tele voltam hányva, minden bajom volt, idézte fel az esetet. Nem hagyta magát, és egy pillanat alatt rendre utasította a légiutas kísérőt, olyan határozottan lépett fel, hogy a személyzet jobbnak látta, ha nem vitatkozik tovább. Ránéztem, és azt mondtam, hogy ez a gyerek nem beteg, én fölmegyek most, és leülök, látta rajtam a stewardess, hogyha nem enged fel, akkor még a botkormányt is átveszem, ha ezen múlik. Végül az ő akarata érvényesült, sikeresen felszálltak a gépre, és rendben megérkeztek a célállomásra. És tulajdonképpen ez a lényeg. Jön Pásztor Anna, énekeljen egyet nekünk, jó kedvel!

0: Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát a október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinczy utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál, a belépés ingyenes. Vízibomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín. Vizes kihívások, látványos vízibomba csata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat, vízibomba csata Cegléden. Újra Unománia, augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd fürdő tóparti kézműves és termelői vásárán. Aki szereti az Unót, érdemes ezt benéznie, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Tehát augusztus 22-én délután a tóparti kézműves és termelői vásáron Unománia.
2: Mondd, hányadik vagyok a sorban?

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpái

0: Előttünk. Most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Napos, de szeles idő lesz. Megújítják a Veresegyházi vasútvonalat. Szatmárban kezdődtek az idei nyitott portanapok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza a drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Vadeful azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyszállítmány aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Itthon palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. A palesztinpárti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma is holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható.
1: Az időjárásról.
2: Túlnyomóan napos, száraz, de szeles az idő. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Közlekedési információk.
3: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dean indította az órát, ez volt a Szó ízét a 92-tön, azt az órát, amiben egy-két hasznos, fontos információ mellett még a horoszkóp is jön a később ébredő kedvéért. Hétvégi, komplet hétvégi horoszkóp a mikrofonnál, Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz gyógyszertár lesz, ám ez a gyógyszertár gyakorlatilag ma egész nap nyitva is van, tehát a Patika Plusz gyógyszertárat kereshetik majd este 19 és 22 óra között is ügyeleti rendben, Balogh-tó szél 30 szám alatt az áruházban, és egyéb iránt egész nap is.
1: Szegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklám.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Mese vár a gyermekkönyvtárban, a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Jöjjön a horoszkóp, méghozzá hétvégi horoszkóp, kihasználva, hogy szombaton is én dolgozom. Kedves Kos, végre egy kicsit kiengedhetsz a hétköznapok feszültségéből, ne akard mindent egyszerre elintézni, inkább szállj időt arra, ami valóban feltölt. A szerelemben egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakihez, aki nagyon sokat számít neked. Bika, a hétvégén kellemes meglepetés érhet, ráadásul olyan helyről, ahonnan egyáltalán nem számítasz rá. Egy spontán program különösen jól alakulhat, egyedülálló vagy valaki felkeltheti az érdeklődésedet, de közben vigyázz, hogy a félelmeid ne tántorítsanak el. Ikrek, most különösen könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal, ezért érdemes társaságba menned. Egy beszélgetésből akár új ismerettség is születhet. Arra figyelj, hogy ne vállald túl magad, és hagyj időt a pihenésre is, különben nagyon hamar teljesen kifulladhatsz. Rák. Kicsit érzékenyebb lehetsz a szokásosnál, ezért fontos, hogy olyanokkal töltsd az idődet, akik mellett önmagad lehetsz. Egy családi vagy baráti beszélgetés sok mindent helyre tehet benned. A hétvége végére sokkal nyugodtabbnak érezheted magad, sőt, akár arra is rájöhetsz, hogy milyen úton kell haladnod. Oroszlán, a hétvége most arra ösztönözhet, hogy egy kicsit kiszakadja megszokott keretek közül. Olyan helyzetbe kerülhetsz, ahol új emberekkel találkozol, érdemes nyitottnak lenned, mert egy spontán döntésből könnyen olyan élmény születhet, amire később is szívesen gondolsz vissza. Szűz, könnyen lehet, hogy az elmúlt napokban mások dolgai kerültek előtérbe, ezért most jól esett végre azzal foglalkoznod, ami neked okoz örömet. Egy régóta halogatott program, találkozás vagy akár nyugodt otthoni nap is sokat adhat. Hamarosan folytatom.
1: Zeglét Rádió. Zenék és egykori kedvencek változatosan.

0: Jöjjön a horoszkóp folytatása, mérleg. A hétvége romantikusabb lehet, mint gondolnád, egy találkozás, üzenet, vagy régóta vált beszélgetés újra felkeltheti benned valaki iránt az érdeklődést. Ha pedig van párkapcsolatod, most különösen fontos lehet, hogy kimutasd, mit érzel, így tudtok majd a partnereddel előrébb lépni. Skorpió, valami, amin az utóbbi időben sokat gondolkodtál, végre tisztábbá válhat. Egy őszinte beszélgetés segíthet eldönteni, merre szeretnél tovább menni. Ne félj kimondani azt, amit valójában érzel. A karriered terén akár egy fontos döntést is meghozhatsz, amely tényleg sorsfordító lesz. Nyilas. A hétvége során végre olyan dolgokra is jut időd, amelyekre a hétköznapokban alig marad energiád. Egy baráti találkozó vagy közös program jó alkalom lehet arra, hogy feltöltődj, és közben egy régóta húzódó kérdésben is tisztábban láss. De az is lehet, hogy a pénzügyek terén ér majd nagy szerencse. Bak. Most inkább a nyugodtabb programok eshetnek, jól használd ki a hétvégét arra, hogy feltöltsd magad, és ne érezd úgy, hogy folyamatosan teljesítened kell. Egy fontos döntésben is közelebb kerülhetsz a megoldáshoz, különösen akkor, ha mersz segítséget kérni azoktól, akikben tényleg megbízol. Vízöntő, valaki vagy valami kizökkentett a megszokott rutinból, és ez most kifejezetten jót tehet neked. Érdemes igent mondanod egy spontán lehetőségre. Új ismerettség is születhet, amely később még fontosabbá válhat az életedben, de akár egy új barátra is szert tehetsz, akitől sokat tanulhatsz. És halak, a hétvége érzelmesebb lehet számodra, de ez most inkább felszabadító, mint megterhelő. Egy közeli emberrel végre kimondhatsz valamit, amit régóta magadban tartasz, a szerelemben pedig egy apró gesztus sokkal többet jelenthet, mint hinni.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

A Szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepélye és Huszár Fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitálizáért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új, saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, 3 nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a cegledikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a nap második fele. Damiano David Tyler és Nile Rodgers kezesével.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját, Bautrans nyílászáró.

0: Iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szent György hegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűranikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz. Ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult a második fele is, Damien a David Tyle és Nyra Jazz közöse indította azt az órát például, amiben jön már hétvégi ismétlő válogatásunk első beszélgetése, hogy ez miről szól, hamarosan elárulom a mikrofonnál, addig Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

0: Mai válogató műsorunkban két heti beszélgetésünket hallhatják. Először visszatekintünk egy múlt vasárnapi ceglédi rendezvényre, az újvárosi közlekedési és sportnapra. Egy óra után pedig a tűzoltók és a katasztrófavédelem szempontjából elemezzük a Pest vármegyei helyzetet. Mai első anyagunkban jöjjön Rend a lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része, amelyben a Vörösmarty téri múlt vasárnapi eseményekre tekintünk vissza. A rendőrkapitányságról most is Bálint Bóta Júlia érkezett stúdiónkba, őt kérdezte Szatmári Gábor az izgalmas és tanulságos nap tapasztalatairól.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, most legutóbb vasárnap 16-án benépesült a Vörösmarty tér, hiszen ott zajlott az újvárosi közlekedési és sportnap. Erről előzetesen már beszélgettünk, többek között Rend a lelke című rendőrségi magazinunkban Bálint Bóta Júliával. Ez szintén a Rend a lelke, és itt van Júlia is. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szervusz, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: No, hát az időjárás tulajdonképpen mondhatni kegyes volt, ugye, ehhez a rendezvényhez?
3: Hát azért meleg volt, de nem, mivel ott ugye elég sok fa van, úgyhogy jó kis árnyékban voltunk. Igen. Ettől függetlenül azért ez az egyenruha, amit tegnap viseltem, úgy nyomja.
2: Hát az muszáj egyenruhá, volt, igen.
3: Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek egyenruhába dolgozni, de azért nagyon megterhelő, mert nagyon meleg. De nagyon jó volt, úgyhogy jó volt a terület, volt árnyék, tényleg nagyon-nagyon sokan jöttek, úgyhogy nagyon jó volt.
2: Igen.
3: A rendőrség ugye úgy volt kint, mint hát igazából a megszokott, ugye volt kerékpárregisztráció, és akkor volt kerékpáros akadálypálya, amin, hogyha valaki jött rollerrel, azzal is végig mehetett természetesen. Uh-huh. És emellett egy ilyen kis újdonságot csináltam, ugye ittas és kábítószeres szemüvegeket vittem ki, aha, és ezt ki lehetett próbálni, igen, ugye mind gyerekeknek, igen, de legjobban én mindig azt mondom, hogy ezt a felnőttek szerették.
2: Hát, hogyne,
3: amúgy.
2: Hogyne, persze.
3: És nem is azért, hogy mi a mondani valója, hanem amúgy felveszik a szemüveget, és annyira sokat nevettünk azon, hogy mit bukdácsoltak, pedig nem nagyon nagy feladatok voltak, tényleg csak át kellett lépni pár darab akadályt, akkor szlalombozni kellett, meg egy üveget áttenni egyik helyről a másikra, de tényleg az,
2: igen,
3: hogy valaki volt olyan, aki felvette, igen, és mondta, hogy ne haragudjak, nem, egyszerűen nem tudja viselni, mert annyira szédül és hány ingere van.
2: Fú.
3: És mondtam, hogy na hát, jó, úgyhogy ugye ezek is különböző fajtája van. Van olyan ittas szemüveg, ami egy kicsit gyengébb, van, ami egy kicsit erősebb, és ugye van a kábítószeres, igen, szemüveg, ugye, ami szint úgy, nem
2: hát
3: tudom, én felvettem.
2: Azt, ugye,
3: igen, igazából igen, ugye igen, nem tudom, hogy milyen, úgyhogy én felvettem a szemüveget, nagyon-nagyon rosszul láttam benne, és a pályát én se tudom megcsinálni hibátlanul, viszont milyen érdekes, hogy a gyerekeknek az agya mennyire jól...
2: Erről beszéltünk, és
3: igen,
2: ez működött akkor
3: és ez működött
2: is
3: a tegnapi napon is, hogy valamikor még az elején néha-néha egy-egy hibájuk volt, de amikor már másodjára ment, vagy harmadjára, akkor egyszerűen olyan hibátlanul meg tudta csinálni, mert ráállt a kis agya, és teljesen másképp, teljesen jól láttak a gyerekek benne, de mondom a felnőttek, amellett, hogy ugye beszélgettünk erről, hogy ugye mire kell odafigyelni, bűnmegelőzés céljából is, ugye,
2: igen,
3: mindenféle témáról beszélgettünk, de emellett tényleg annyira jól szórakoztunk, annyira sokat nevettünk, és nagyon-nagyon jó volt, hogy tényleg kijöttek, és beszélgettünk, jól éreztük magunkat, meg hogy nagyon sokan voltak, és nagyon sokan pozitívan álltak a rendőrséghez.
2: Azt hiszem, hogy ez a műsorszám azért megmarad most már állandónak a hasonló rendezvényekkel.
3: Igen, ez nagyon-nagyon bejött, ezt egy pár hete kezdtem el így magammal vinni az előadásokra, vagy táborokba, és ez nagyon-nagyon tetszik, mind a gyerekeknek, mondom, uh-huh, mind a felnőtteknek, de azt látom jobban, hogy a felnőtteknek még jobban, mert felszabadulnak, felszabadulnak és nevetnek, és hogy úristen, uh-huh, tényleg, és látják a mögöttes dolgot azért, ugye?
2: Aha.
3: De mégis az, hogy elnevetgéltünk és jókat beszélgettünk.
2: Mik voltak még népszerű műsorszámok, úgymond?
3: Volt a műanyag motoros verseny, ugye a gyerekek ugye azzal felültek a kismotorra, voltak kismotorok, meg aki hozta a sajátját azzal, ott
2: persze
3: is volt egy kis verseny, akkor ott voltak ajándékcsomagok, ugye mi vittünk ki 6 darab ajándékcsomagot, és innen is köszönöm a Kőházi Ádámnak, hogy besegített így pluszba a csomagoknak a megtöltésében. Ugye az volt, hogy ott versenyeztek a gyerekek, és akkor ott nagyon-nagyon aranyosak voltak, és tényleg...
2: Komolyan vették, ugye?
3: Igen, nagyon-nagyon cukik voltak. Ugye voltak nagyobb gyerekek is, akik inkább a kerékpáros akadálypályát használták, és azért meg-meg akadtak, főleg a visszafordítónál, amikor az első kereket derékszögbe el kell fordni, és úgy fordul vissza. Meg hát a szlalomozásnál is voltak problémák, meg az, hogy át kellett menni két egyenes sáv között, és érdekes, hogy az is megfogta őket, hogy
2: igen.
3: Egyenesen menni, mert amikor kicsit is izgulnak, de látszódott ott is, hogy amikor először csinálták, akkor ugye nagyon izgultak, és akkor nagyon sok hibát vétettek, de volt olyan, aki 10-szer legalább végigment rajta, mert nagyon tetszett
2: neki.
3: Nem
2: adta föl.
3: Nem, és tényleg annyira ügyesen csinálták, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok. Meg a szülőkre is, hogy ilyen sokan kijöttek kerékpárral, meg nagyon sokan eljöttek a kerékpár regisztrációra is.
2: Na,
3: úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt.
2: Ez egyébként ugye rendszeresen ugye minden hónap első kedjén.
3: Így igaz, és ezt megy. Mondani is akartam, és köszönöm szépen, hogy mondtad.
2: A kapitányság épületében.
3: Igen, kerékpár regisztráció minden egyes hónap első kedjén van, 9 órától 11 óráig van.
2: Igen.
3: Itt úgy kell csinálni, hogyha igen, minden hónapban jönnek. Úgyhogy de úgy kell csinálni, mert most a legutóbb az volt, hogy valaki megjelent 8:30-kor, és valahogy nem vették ott hátul észre, és 9:30-kor szóltak nekem, hogy valaki ott áll hátul.
2: Jaj, szegény.
3: Szóval a szegény ott állt egy óra hosszát, és ilyenkor el szoktam mondani, hogy jöjjenek oda a kapitányságnak a bejáratához, be kell jönni, szólni kell a fegyveres biztonsági őrnek, hogy jöttek kerékpár regisztrációra, és akkor én megyek le, és persze, regisztrálom a kerékpárt. Annyi, hogy ilyenkor a személyi okmányoknak ott kell lenni,
2: nyilván,
3: meg amennyiben van a kerékpárnak papírja, az is legyen ott mindenféleképp.
2: Az is jó, ha ott van, igen.
3: Igen. Úgyhogy ha nem boltba vásárolták, hanem például valami ismerőstől, én is szoktam javasolni, hogy legyen egy ilyen egymást közt ilyen úgymond adásvételő, hogy ki adta el kinek, mert lehet, hogy a kerékpár amúgy korábban be volt regisztrálva, csak mondjuk lekopott már róla ez a matrica, akkor ugye meg tudjuk nézni azt, hogy
2: már
3: ennek
2: igen,
3: a volt tulajdonosnak esetleg van-e, vagy ha olyantól vette meg, hogy van rajta már matrica, akkor is jöjjön be a kerékpár regisztrációra, mert akkor viszont át kell írnunk a tulajdonost.
2: Nyilván, persze.
3: Mert ugye, hogyha véletlenül eltulajdonítják, akkor a régi tulajdonost fogjuk értesíteni.
2: Persze.
3: Nem pedig az újat.
2: Igen. Ilyenekre is oda kell figyelni. Gondolom, ezt mind elmondtátok most vasárnap is.
3: Persze.
2: Az éppen érintetteknek. Ugye arról is beszéltünk, hogy nem csak kerékpárral, hanem rollerrel is végig lehetett menni az akadálypályákon. Hány rolleres élt ezzel a lehetőséggel?
3: Ja, hát én nem számoltam. Nem
2: de egy ilyen eget,
3: nem olyan egetverő, szóval egy ilyen 4-5 ember jött
2: ja,
3: el. Igen, mert ugye itt ez jobban kisgyerekes családoknak szólt.
2: Igen.
3: Szóval itt nem volt az, hogy nagyobb gyerekek lettek volna, de mondom voltak, és ez így nagyon-nagyon jó, attól függetlenül, hogy én ugye nem javaslom egyáltalán ezt az elektromos rollert, de itt nem csak elektromos roller volt, hanem saját kis roller, szóval lábbalhajtós
2: is. Igen. Hát, igen.
3: És tényleg fel kell hívni a figyelmet, amit mondtam neked, hogy az elektromos roller, ugye én ezt egyáltalán nem javaslom. Ugye de nincs igen. rá egyáltalán szabályozás. Nem
2: és
3: tudom,
2: nagyon
3: hogy
2: veszélyes.
3: El most így nagyon róla.
2: Nagyon veszélyes, és hát sajnos ennek ismét áldozata volt nemrégiben, ugye,
3: igen.
2: itt a közelben.
3: Igen, Szolnokon volt egy baleset, és ott a gyermek saját maga esett el az úton.
2: Igen.
3: Ugye a körülményeket most én erről így nem beszélhetek, hogy ugye pontosan
2: persze.
3: mi volt, hogy volt, de a mai napig akárhányszor bárki megy az úton és megnézi, nagyon ritka az, hogy egy bukós isak lenne egy gyerekem.
2: Igen.
3: Nem hiszik el, hogy ha valaki 25-tel megy, és úgy esik el, az olyan, mint a 2,5 méterről esne arcra.
2: Igen.
3: Mert ugye a legtöbbnél 95%-ba úgy esnek, ugye, hogy belemegy egy kátyúba, vagy csak kifordul az első kerék, ugye automatikusan rászorít a kormányra, mert
2: igen.
3: kapaszkodót keres, de ugye az előre dől, és nincs, ami védje az arcát.
2: Igen.
3: És ugye nagyon sok állkapostörés, arcsonttörés, a fogaknak a kitörése, orcsont, sőt, a legtöbb esetben ugye koponyatörés lesz.
2: És nagyon
3: tényleg
2: veszélyes.
3: Az, hogy egyszerűen nincs olyan nap a Betesda kórházban és a Heimpál kórházban, hogy ne vinnének be minimum vagy 3 gyereket, aki elesik elektromos rollerre.
2: Igen.
3: És mindig azt mondom, ha egy szülő már megveszi a gyermekének azt az elektromos rollert, és megveszi hozzá, mert most próbálom elhinni, hogy a szülőnek van annyi esze, hogy megveszi hozzá a biztonsági felszerelést, úgymond.
2: Igen, azért.
3: A bukósisak, és nem sima bukósisak, hanem motoros bukósisak. Mert igen, az a sima bukósisak, az oké, hogy a fejét megvédi, de az állkapcsa ugyanúgy el fog törni a gyereknek, a fogai igen, ugyanúgy igen, ki fognak törni. Egy rendes motoros bukósisakot kell hordani. Nem kell, pontosabban javaslom én, ugye? Mert nincs rá, nincs rá szabályozás, ugye? Uh-huh. Viszont a balesetekből látva nagyon-nagyon sok ugye az arc sérül,
2: igen,
3: és ezek a teljes bukósisakok, a motoros bukósisakok védik az arcukat.
2: Nagyon is, és akkor még a könyökvédő, térdvédő,
3: gerincprotektor, meg szoktam most már javasolni, ugye a csuklóvédőt is, az egy ilyen merevített csuklóvédő. Aha. Persze nehezebben mozog, meg a gyermeknek nem tetszik, de óhatatlan az, hogy a szülő otthon legyen akkor, amikor a gyermek elindul otthonra.
2: Igen.
3: Nagyon sok szülő most majd mondja, hogy pedig én megvettem, és akkor én itt mondom a kis mondani
2: hát
3: valamat.
2: Ő meg nem veszi föl.
3: De a gyermek nem veszi fel, és itt a másik feladata a szülőnek, hogy megértesse a gyerekkel azt, hogy ez a saját biztonságának azért, ha nem veszi fel a gyerek, úgy is kiderül, hogy nem veszi fel.
2: Persze.
3: Akkor el kell venni azt az elektromos rollát. Hát, és az a baj, hogy a mai szülők viszont nem mernek már beleállni ebbe a helyzetbe.
2: Igen.
3: És csúnya vagy nem csúnya, és lehet engem szeretni meg utálni is, de nagyon sok szülő nem mer beleállni a gyerekével abba a helyzetbe,
2: igen,
3: hogy jó, akkor nem mehetsz az elektromos
2: roll. Kerüli a konfliktust.
3: Igen, nagyon-nagyon sok szülő konfliktus kerülő manapság, és ez nagyon nem jó, mert ez
2: nem,
3: a gyerekének
2: bizony
3: az életébe is kerülhet.
2: Bizony, sajnos ez így van. És többek között ilyenekre is hívtátok fel a figyelmet ezen a közlekedési napon is, és ez talán betalál egy pár helyen, aztán majd szépen elterjed, és egy idő után talán az is eljön majd, hogy azért valamilyen szinten tényleg a szabályokba is bekerül majd ez az igencsak veszélyes jármű, és rendesen szabályozva lesz majd
3: hát
2: ez
3: remélem
2: is.
3: Remélem én is.
2: Igen.
3: De nem én fogom úgy eldönteni ezt, én csak javasolni tudok jelenleg is mindent.
2: De javasoljuk is.
3: Igen, és nagyon-nagyon javasoljuk,
2: igen,
3: mert a gyermekei a legfontosabbak.
2: Igen, bizony, ez egy szép végszó is, én azt hiszem, és tényleg mindenki nagyon vigyázom magára is, meg a gyerekére is, meg a más gyerekére is.
3: Meg a más gyerekére
2: így
3: is,
2: van,
3: igen.
2: Tehát azért ők itt vannak, a rollerosok is, meg egyéb más közlekedők is, tehát
3: igen,
2: legyünk
3: az,
2: tényleg körültekintőek, hogyha kilépünk az utcára.
3: Igen.
2: Mi pedig ebben próbálunk segíteni, Rend a Lelke című magazinunkban, amelynek mai adásának végére értünk, Bálint Bóta Júliának nagyon szépen köszönöm a sok érdekes és értékes információt.
3: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: Köszönjük szépen!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyírosz.
9: Pont egy gyírosz?
8: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést ad nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

Már is ne zárja az órát. Plasznik Andrés Gáspár Laci közöse a Szeretetéle szól itt a 92-től, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a következő óránk Tini Pele és Jenny közös dalával, Dracula.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Eladnád az ingatlanod?
5: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
2: Bugár Zsanettet.
5: Miért pont őt?
2: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
5: A felkészítésben is segít.
2: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
5: És a kötelező papírok?
2: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
5: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Marad a napos, de szeles idő. Modern

0: Az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre és kapacitás bővítésre, okosmérő felepítésére is, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtő vízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energiatermelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó 2 ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfő meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim-Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. A szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Janine Pala és Jenny közösen indította az órát, ez volt a Dracula, azt az órát, amiben jön egy újabb beszélgetés, hogy mi a téma, hamarosan elárulom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.

0: Itt a Cegléd Rádióban havi rendszerességgel foglalkozunk a ceglédi tűzoltók és a katasztrófavédelem feladataival, de időnként nagyobb területre, az egész vármegyére is kitekintünk. Így volt ez ezen a héten is, amikor a szóvivő Csámpai Attila volt a vendégünk, ő is Szatmári Gáborral beszélgetett az aktuális helyzetről és a közeljövő feladatairól.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát körbe tekintünk egy kicsit Pest vármegyén, méghozzá a katasztrófavédelem és a tűzoltók szempontjából is. Régi kedves vendéget köszönthetek itt a stúdióban, hiszen itt van a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Csámpai Attila. Régen láttunk itt, Attila, nagy szeretettel üdvözöllek, szervusz!
3: Én is üdvözlöm a rádióhallgatókat, illetve önt is üdvözlöm itt a rádió stúdiójában.
2: De tegeződünk mi tulajdonképpen, ugye?
3: Jó, köszönöm szépen.
2: Hiszen általában ez volt a régi időkben is, de jó pár hónapja nem jártál már nálunk, igen, úgyhogy igen. Éppen ideje, hogy egy kicsit beszélgessünk, méghozzá természetesen a megyei helyzetről. Amikor itt a környékbeli helyzetről kérdezem a helyi tűzoltókat, azért ők is elmondják, hogy a szabadtéri tüzek ezen a nyáron bizony igen sok problémát okoztak a tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek is. Hát bizony-bizony gondolom ez az egész megyére igaz, ugye?
3: Igen, kezdjük akkor az elejétől, ugye mi már katasztrófavédelmi szempontból évek óta figyeljük itt az időjárás változásokat. Ugye azt mindenki igen. Tudja és tapasztalja, hogy minden évben nagyjából, de ezt a tőlem okosabb emberek is megállapították, nagyjából egy fokkal emelkedik az éves átlagos hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy idén már nagyon sokszor előfordult, hogy 40 vagy a környékén, vagy talán még lehet, hogy több is, de változott a hőmérséklet.
2: Bizony.
3: Emellett nagyon kevés csapadék hullott. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly aszályos időszak fordultunk bele, tehát már az tavaszi időszakban. Gyakorlatilag ezzel párhuzamosan megnövekedett a szabadtéri tüzeknek a száma. Ugyanis ugye nagy a szárazság gyakorlatilag, és elég volt egy eldobott cigarettacsik, vagy egy őrizetlenül ott hagyott tűz, és már is akár hektárok vágtak a tűz martalékává.
2: Nagyon
3: ugye
2: gyorsan.
3: Még úgy tapasztaltuk, hogy általában az időszak ez így kitolódott nyár elejére, tavasz, ahogy beköszöntött a tavasz, ugye az emberek elkezdtek égetni mindenféle száraz növényi hulladékot, ilyenkor mindig akkor volt egy felfutás, aztán jött egy csökkenő tendencia, ugye július az mindig esős volt, akkor ott gyakorlatilag elvette a szabadtéri tüzeknek az élét,
2: igen.
3: És akkor ugye bementünk az őszbe. De sajnos ez idén már nem így alakult, sőt már tavaly már nem ezt mutatta az időkép.
2: Már tavaly sem, igen.
3: Igen, most már teljesen átalakult nyáron, folyamatosan, gyakorlatilag minden nap kellett a tűzoltóknak szabadtéri tűzesetekhez vonulni. És hogy az a legnagyobb gond, hogy nem egy-két négyzetméteren, hanem több hektáros területek váltak a lángok martalékává. Gyakorlatilag, ahogy megnéztem a statisztikát, nagyjából a tavalyi évhez képest 40-50 hektárral több terület égett le ez idáig. Én most július végéig szűrtem le az adatokat. Tehát tavaly évet összehasonlítottam az idejével, és több mint 50 hektárral több terület égett le és vált a lángok martalékával.
2: És még nincs vége a nyárnak.
3: Igen, és a legnagyobb gond, ami idén nagyon jelentkezett, nagyon sok volt a le nem vágott, le nem aratott búza. Ez egy mezőgazdasági nyelven szokták mondani, hogy lábon álló gabona. Tehát le nem vágott, le nem aratott búza rengeteg területen.
2: Az még nagyobb kár.
3: És ez még óriási problémát és veszteséget okozott.
2: Hú, hát bizony nagyon vigyázni kell. Hát nem véletlenül vannak a tűzgyújtási tilalmi időszakok, amit hát van, aki betart, van, aki nem. Ugye arról beszélt itt Petrányi Sándor nemrégiben stúdiónkban, hogy hát az ilyen szabadtéri tüzeknél hát több, mint 90, sőt majdnem 100%-ban az emberi felelősség megállapítható.
3: Igen, sajnos. És a statisztikák azt mutatják, hogy 99 egészen pontosan. Tehát 99...
2: Ő is ezt mondta, azt hiszem, igen.
3: Igen, mert ez van sajnos 99%-ában emberi gondatlanságra vezethető vissza.
2: Igen.
3: Tehát a tűz, ha nem ember okozza, mondjuk egy ott hagyott mondjuk üvegdarab, ez okoz tüzet,
2: az előfordul, is teheti, persze,
3: előfordul. Nem mondom, hogy nem, tehát 40 foknál, de ez a kisebb esély.
2: Igen.
3: Az öngyulladás az a másik, ami előfordulhat, az is az a kisebb esély. Sajnos itt a legtöbb esetben az emberi gondatlanság, az emberi nem odafigyelés, a nem törődömség, a trehányság, ezekre vezethetők vissza.
2: Igen. Ugye a szabadtéri tüzekről beszélünk, elsősorban itt akkor a nagy mezőségekre gondolunk, de akár tüzek keletkezhetnek lakott területen belül is, és erről is nem egyszer beszélgettünk már, hogyha most éppen bográcsozunk, és nagyon jól érezzük magunkat, lehet, hogy a még izzó pernyét a szél elviszi a harmadik szomszédba, és ott fog tüzet okozni, nem is a közvetlen szomszédunkban. Tehát ilyenekre is oda kell figyelni.
3: Igen, mert ugye azt tudjuk, hogy tűzoltási tilalommal érvényben Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy erdősávok, illetve annak 200 méteres körzetében szigorúan tilos tüzet gyújtani.
2: Még a kijelölt helyeken.
3: Még így van, kijelölt helyeken is. Nem véletlen. És ugye sokan azt gondolják, hogy akkor nem lehet otthon bográcsozni, vagy szalonnát sütni. Ezt senki nem mondta, ez nem tiltott tevékenység. Azonban oda kellene ügyelni, hogy a tűz ne terjedjen tovább. Tehát gondolok én arra, hogy mindenki gondoskodjon, egy vödörvíz legyen odakészítve, vagy a kert is van.
2: Annyi az egész.
3: Igen, vagy akár egy lapát is elég, hiszen a legkisebb tüzet még időben, ha észreveszi valaki, el lehet oltani. Igen. Azzal van gond, amikor ott hagyják felügyelet nélkül, nem kellően oltották el, hogy éppen kezdődik a foci meccs, és akkor gyorsan be kell menni,
2: és persze,
3: akkor ott marad a tűz felügyelet nélkül. Jön egy kisebb szél, és már is akkor, ahogy említetted is, nem nálunk közvetlen. Lehet, hogy a szomszédnak a garázsa fog kigyulladni, mert ez is lehet, hogy 5 háza lejjebb, mert volt erre példa, hogy a szél felkapta a parazsat, és 5 háza lejjebb gyújtotta meg a tetőszerkezetet a melléképületnek, vagy adott esetben a főépületnek. Tehát a tűz az nem játék. Nem hiába mondták ezt a régi öregek, ez mai napig ez így van.
2: Igen, hogy bírjátok? Emberanyag, gépi anyag megvan azért ezek oltásához?
3: Szerencsére jó állunk mindenben, tehát minden emberanyagban a tűzoltószerek készletben vannak, természetesen feltöltve vízzel mindig, ahogyan kell.
2: Persze.
3: És ugye igyekszünk igen lépést tartani, bár tényleg megterhelő volt ez az időszak, ez a nyári időszak a tűzoltók részére is. Ugye az mellett azért 40 fok volt, és ő nekik pedig védőfelszerelésben kellett oltani.
2: Jaj, hát nem irigyeltük őket.
3: Igen, nem volt könnyű feladat, az tény is való.
2: Az bizony. És ugye azt megszoktuk, hogy a tűzoltók általában akkor vannak ott, amikor baj van. Tehát ugye aktuálisan dolgoznak ott az adott területeken, de azért arról is szoktunk beszélni, hogy a tűzoltóknak előre látni is kell. Hát arra is föl kell készülni, hogy jön majd az őszi, sőt a téli időszak is, és kettőt halszunk, és már ott is leszünk egyébként, és már erre is készülni kell. Mi módon érdemes erre már legalább fejben oda tenni magunkat?
3: Hát igen, ugye nekünk a ősztél az mindig egy kiemelt időszak, ugye a nyár mellett, ugye minden évszaknak már azt szoktuk menni, megvannak a maga veszélyei. Ugye jön az ősz, jön majd a fűtés szezon. Pár, most lehet, hogy furcsa most erről beszélni, mert ugye kint meleg van, de valóban...
2: Ezt jól lenne eltenni ezt a kis meleget, ugye télire.
3: Valóban beköszönhet olyan idő, hogy már szeptemberben lehet, hogy már be kell gyújtani, vagy akár októberben. Ugye hivatalosan elkezdődik majd október elején a fűtési szezon. Ugye azért szoktuk azt mondani, hogy a nyári időszak az a kedvező arra, hogy a kéményeket át kell ellenőriztetni, ki kell tisztítani adott esetben, hogyha kell. És miért a kéményeket? Ugyanis a tűz keletkezési okoknak mondjuk egy épített környezeti tüzeket nézzük, tehát a lakástüzeket mondjan lefordítva, az egyik keletkezési ok a kémény. A kéményeknek a nem karbantartása, onnan indul a legtöbb tűzeset, legalábbis ebben az időszakban.
2: Lerakódik a kátrány, igen, ami
3: tehát
2: aztán könnyen meggyulladt.
3: Intenzívebben használjuk természetesen, mert hiszen begyújtunk, működnek a fűtés-tüzelő berendezések, elhanyagolt kéményekben, lerakódott koron valóban a kátrány kigyulladhat. És ugye valaki legyint, hogy és mi van akkor, ha kigyullad a kémény? Önmagában ugye nem annyira nagy tragédia mondhatnánk, de sajnos olyan rossz állapotban vannak a kémények, hogy a fugán keresztül kicsapnak a szikra, kicsap a láng, és bizony a száraz tetőanyag, meg gondoljunk bele, ez egy több tíz, több száz éves tetőanyag, amíg már ki van
2: szárazva
3: ezer éve. Gyakorlatilag elég egy szikra, és már is meggyújtja a tetőszerkezetet, és ugye a kéménytűzből már is tetőtűz van, és a tűzoltók, mikor kiérkeznek, akkor már komplett épülettüzet kell találkoznak.
2: Bizony.
3: És akkor pedig azt mondták, hogy csak a kémény éget.
2: Igen.
3: Tehát a kémény az nem játék. Tehát azt szeretném volna ezzel mondani, hogy most van még idő, még nem indult el a fűtésező, vegyük fel a kapcsolatot a kéményseprőkkel, kérjünk időpontot.
2: Igen.
3: Ugye ez ingyenes a kémény átvizsgálása, maga a kéményseprőknek a kimenetele, ez nem kerül pénzbe. Szólunk, egyeztetünk egy időpontot a kéményseprő, ez ki fog menni, át fogja vizsgálni. Ha megállapítja, hogy valami gond van a kéménnyel, akkor még mindig van idő kijavítatni, még nem indul a fűtésszezon. Nagyon fontos, hogyha már elindul a fűtésszezon, sokkal nehezebb lesz szakembert találni, sokkal nehezebb lesz kéményseprőt, és ugye saját érdekünkben pedig hideg lakásban senki nem szeretne ülcsörögni, tehát inkább most.
2: Inkább most még, amíg nem késő. Sokat beszélünk ugye a különféle érzékelő berendezésekről, szénmonoxid érzékelő, füstérzékelő. Mennyire elterjedtek ezek? Azért van foganatja annak, hogy ezt szinte adásról elmondjuk?
3: szerencsére a szénmonoxid érzékelőknek igen. Tehát ez korábban elindított kampány volt a katasztrofavédelemnek. Mi úgy látjuk, hogy azért ez elég sikeresnek mondható, de bár az lenne jó, ha minden lakásnál lenne, nincs.
2: Alapfelszereltségként akár. Igen.
3: De megnézzük a riasztásoknak a számát, az ilyen jellegű riasztásoknak a száma növekedett. Tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk az előző évekhez képest 3-4-5-szörösére nőtt a riasztásoknak a száma. Aha. Ez azt jelenti, hogy egyre több érzékelő került be a lakásokba. Ez nekünk nagyon jó. Az
2: jó,
3: nem,
2: bizony.
3: Hogy kell vonulni, de az viszont jó, hogy látjuk, hogy van eredménye a kampányunknak, egyre több lakásban került be a szénmonoxid érzékelő. Tudjuk jó, hogy a szénmonoxid a szintelen, szaktalan, emberi szervek által nem érezhető, de rendkívül mérgező gáz.
2: Nagyon-nagyon
3: veszélyes. Ezért fontos a szénmonoxid érzékelőnek a felszerelése, a legkisebb dózisnál, a legkisebb mennyiségnél fog jelezni.
2: Igen.
3: Sajnos van egy, ugye maga az nem sajnos, hogy van egy ilyen kampányunk, de ugye a füstérzékelő, sajnos a köztudatban valahogy még nem épült be az emberek köztudatába, pedig nagyon fontos lenne. Tehát a kettő nem ugyanaz. Van a szénmonoxid érzékelő, és van a füstérzékelő.
2: Mert úgy gondolja az ember, hogy a füstöt úgyis meglátja, nem?
3: Hát jobb esetben, de ugye gondolj bele, éjszaka alszunk, legmélyebb álmunkba keletkezik egy tűz. Lehet, hogy mikor már felébredünk, akkor gyakorlatilag már késő, mert akkor vagy dől már a füst és nagy tűz
2: simán
3: van,
2: lehet, igen.
3: Vagy esetleg tragédiává végződik a dolog. Ugye mi azt szoktuk vizsgálni, hogy a bekövetkezett tűzeseteknek és főleg a tragédiával végződő tűzeseteknél legtöbb esetben nincsen füstérzékelő.
2: Igen.
3: Azt tapasztaltuk, ha van füstérzékelő, akkor gyakorlatilag nem végződik tragédiává.
2: Másodperceken belül jelez, és akkor azonnal lehet hívni a segítséget.
3: Legkisebb mennyiségnél fog jelezni, és gyakorlatilag olyan decibel sípol, vagy szerintem a legmélyebben alvó embert is föl fogja kelteni. Ha nem, a szomszéd biztos fogja hallani.
2: Igen.
3: De tovább megyek, van már most már olyan érzékelő, ami okostelefonra is ad jelzést. Tehát ha nem is vagyunk otthon, vagy mondjuk idős szüleink vannak, és mi nem abban a
2: igen.
3: városban lakunk, mi kapunk egy jelzést, hogy a füstérzékelő megszólal, akár szóltunk a szomszédnak is, ha nem érjük el a hozzátartozónkat, hogy ugyan menj már át, mert anyukám bent van a lakásban, és megszólalt a füstérzékelő, nézzél már körből,
2: nagyon
3: mi történhet.
2: Ez nagyon hasznos.
3: Igen, bizony. És azt gondolom, hogy most már itt tart a technológia, tehát nem elhanyagolható dolgok ezek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy modern lakásnak a tartozéka szénmonoxid érzékelő, illetve a füstérzékelő.
2: Nagyon fontos. Így van, ebben az időszakban is egyébként, ugye, bármikor, ez bármik évszakban, de a tüzelési szezonban, ősszel, télen, koratavasszal, meg talán még fontosabb is. Hú, még nagyon sok mindenről beszélhetnénk, meg remélem fogunk is, és egy picit gyakrabban fogunk találkozni a következőkben, és bármikor nagyon szívesen látunk itt, és nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, remélem minél többen megfontolják majd a kedves hallgatók közül is.
3: Legyen így, és én is ígérem, hogy többször fogunk idejönni, és többször fogunk majd beszélgetni fontos témákban. Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Úgy legyen. A Pest vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője Csámpai Attila volt a vendégem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

0: a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinczy utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Bizibomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibomba csata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit, a részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat, vízibomba csata Cegléden. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Folytatódik a derült napos idő, aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére.

0: Okosmérők telepítésére emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állít. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó 2 ember meghalt, a repülő Csehországból indult és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy 1000-nyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott porta napokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott porta napokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
1: Az időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor, a szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható, a Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: I will

0: And Mary indította az órát, már is Black Eyed Peas és J Balvin közöse, ez lesz a ritmo itt a 92-ön, ebben az órában, amikor jön némi lapszemle, napi lapokból szemezgetek, a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
2: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a Lapszemle a Névszava két írásával. Magyarországon csökkent a nők és a férfiak közötti bérszakadék, de Európához semmivel sem kerültünk közelebb, írja a lap. 9% csökkent a nők és a férfiak átlagos bruttó órabére közötti különbség Magyarországon 2023-24-ben. Ez ugyan jó hír, de az már kevésbé, hogy az uniós átlag is éppen ennyivel javult. Így a magyar lemaradás semmivel sem lett kisebb. Az Eurostat friss adatai szerint továbbra is a negyedik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. Ha a nyers adatot vesszük, akár örömre is lenne ok, hiszen Magyarországon a 2023-as 17,8%-ról 2024-re 16,9%-ra mérséklődött a nők és a férfiak átlagos bruttó órabére közötti különbség. Ezzel azonban nagyjából vége is a jó hírnek. Amennyiben az adatot nem önmagában, hanem az európai mezőnyben nézzük, és az EU-s átlaghoz hasonlítjuk, akkor már jóval kevésbé rózsás a kép. Magyarország ugyanis pontosan ugyanannyit javított, mint az Európai Unió egésze. Arra sem lehetünk büszkék, hogy Magyarország helyezése semmit sem változott a listán. 2024-ben Észtországban volt a legnagyobb különbség 18,8%, Csehországban 18,5%, Ausztriában 17,6%. Magyarország 16,9%-os értékével továbbra is a negyedik legrosszabb helyen áll az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy a magyar munkaerőpiac nem csak az uniós átlagnál mutat nagyobb eltérést a férfiak és a nők bérezésében, hanem a tagállamok listáján is a sor végén található. A mezőny másik oldalán egészen más számok láthatók. Belgiumban 0,7%-os volt a különbség, Luxemburgban pedig mínusz 0,8-es értéket mértek. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a vizsgált átlagos órabérek alapján a nők keresete valamivel meghaladta a férfiakét. A mesterséges intelligencia segíthet csökkenteni a repülőgépek kondenz csíkjait, erről is ír a Népszava. Brit kutatás indul annak kiderítésére, miként tudja a mesterséges intelligencia segíteni, hogy a repülőgépek kevesebb felmelegedés növelő kondenz csíkot hagyjanak maguk után a légkörben. Az Egyesült Királyság kormány, a meteorológiai szolgálata, a Google, a légiforgalmi hivatal, a Cambridge-i Egyetem és az Imperial College 30 hónapos projektet indít Operation Blue Skies néven annak kiderítésére, hogyan tudnak a repülőgépek olyan útvonalon eljutni céljukhoz, amelyen kevesebb kondenz csík képződik mögöttük. A kutatás az észak-atlanti légi folyosón mentén lévő Shamwick különösen forgalmas légi irányítási területére koncentrál. Szinte az összes európai és észak-amerika közötti járat a Shamwick irányítási központ felügyelete alá kerül útja során. A kondens csíkok által okozott összes felmelegedés 5%-áért felelős ez a terület. Amikor a forró vízgőzben gazdag kipufogó gázok elhagyják a hajtóművet, azonnal keverednek a környező rendkívül hideg levegővel. A repülőgépek hajtóművéből származó apró koromrészecskék jégmagként funkcionálnak, amelyekre a vízgőz szinte azonnal ráfagy, jégkristályok keletkeznek. Ezen apró jégkristályok milliárdjai alkotják a látványos fehér csíkot, amelyet kondens csíkként ismerünk. Na, valakit érdekel bővebben is ez a téma, ajánlom szíves figyelmébe a Népszavát.
0: Helyi információk első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a napszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása. Augusztus 20-án késő délután bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy a 71-es számú főúton egy fehér Mercedes SUV imbolyogba közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a fehér Mercedes-t, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé, ott neki ütközött egy szolgálati gépjárműnek. A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani. A férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. A kollégák ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire, a SUV-val ennek ellenére megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott, írja a Magyar Nemzet. Természetesen a rendőrség közleményére hivatkozva Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni. Akkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, majd továbbhajtott. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során négy rendőr könnyen sérült, valamint a járművezetőjét is kórházba szállították. Kocsi sofőrje menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Nos, erről is ír bővebben a Magyar Nemzet, és arról is, hogy üzent az M3-ason történt halálos lengyel buszbaleset sofőrje, aki letartóztatásban van. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán történt balesetben elhunyt emberek hozzátartozóinak a lengyel busz sofőrje. A férfi ügyvédjén keresztül üzent, azt írta, tisztában van a történtek súlyával és következményeivel, a baleset pedig őt is mélyen megviselte. A sofőrt a tragédia után letartóztatták, az ügyben halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt folyik nyomozás. Az ügyvéd ugye, akivel üzent, kiemelte, hogy az eljárás nagyon korai szakaszban van, így a nyomozás érdekeire figyelemmel nem osztanak meg további részleteket az ügyről, de tisztában vannak azzal, hogy az jelentős közérdeklődésre tart számot. A család további információkat a jövőben a jogi képviselőjükön keresztül oszt meg a nyilvánossággal. Erről is bővebben a Magyar Nemzetben.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinczy utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Vízibomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibomba csata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat, vízibomba csata Cegléden. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a magyar hírlap két írása. Itt a 92.5-ön a lapszemlében legalább 60 autófeltörés gyanújával vettek őrizetbe egy magyar férfit Ausztriában, számol be róla a lap. Őrizetbe vett az osztrák rendőrség egy 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tölt fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi rendőrség tájékoztatása szerint az okozott teljes kár több 100 000 euróra tehető. A férfit tetten érték az alsó-ausztriai Brunn am Gebirgében, amikor egy autókereskedés területéről korábban leszerelt fénymodulokat és motorháztetőket vitt a közelben parkoló autójához. Az eset önmagában mintegy 15 000 eurós kárt okozhatott. A nyomozás még július 8-án kezdődött, amikor egy gráci autókölcsönző telephelyén több járművet törtek fel. A gráci bűnügyi rendőrség mintegy 60 hasonló esetet azonosított Stájerországban, Burgenlandban, Bécsben, Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában. A nyomozók egy olyan jármű nyomára is bukkantak, amely több bűncselekménynél szerepet játszhatott, és ennek segítségével jutottak el a magyar férfihoz. A gyanúsított Magyarországon már korábban büntetést is kapott vagyon elleni bűncselekmények miatt. Mi lesz az ő büntetése várhatóan most, arról is olvashatnak a magyar hírlapban. És olcsóbb lesz a szezon után a horvát tengerpart, a szezon szabott ideig tart, utána a többség hazamegy, de ettől az élet még nem áll meg. A horvátországi szálláshelyek árai a szezon végére akár 48%-kal is csökkentek a nyár elejé ajánlatokhoz képest. Mint a cikkből, amely a Szabad Magyar Szóban jelent meg, egyebek mellett kiviráglik, ilyen tájt a magánszállásokon egyre gyakoribbak a last minute ajánlatok. Emlékeztetnek, május elején a horvát turisztikai és sportminiszter arra kérte az ágazat szereplőit, hogy 10-20%-kal csökkentsék ajánlataikat. Glavina akkor úgy értékelte, hogy az idei szezon különleges lesz a közel-keleti háború miatt kialakult közlekedési és utazási zavarok, valamint más mediterrán úti célok versenye miatt. Míg a nyár elején a szállásadók magas kereslettel és vaskos árakkal számoltak, augusztusban egyre több kedvezményes ajánlat jelenik meg azok számára, akik az utolsó pillanatban kívánnak pihenni. És akkor ugye még akkor még nem számoltak azokkal a tragédiákkal, amik történtek, a tűzesetekre gondolok. Bővebben erről a témáról is a magyar hírlapban.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztály, pedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i Cegvédi Toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a Cegvédi Kossuth Toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha börze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha börze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
4: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
5: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a derült napos idő, megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal 2030-ra. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítják. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az Öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állít. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg.

0: rendezik meg.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kygo és Khaled, na és Griffin indította az órát, Save My Love, ez volt itt a 92-tön, azt az órát indították, amelyben jön a Bulvár lapszemle, és más egyéb információk is, a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

A Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc, 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklám.

0: lánya.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Jöjjön hát a Bulvár lapszemle, jöjjön elsőként a Bors két írása. Hosszú idő után elhagyja az országot Young GBC, elárulta az okát. Durva átverés után törte meg a csendet a népszerű előadó a Farm VIP sajtótájékoztatóján. Young GBC a vállalkozását érő támadások ellenére sikeresen sínre tette az üzletét, most pedig végre Máltára utazik pihenni. Még sok sztár luxus utazásokról és tengerparti pihenésről posztolt az elmúlt hónapokban, Young GBC, azaz Rácz Béla számára egészen máshogy telt az elmúlt időszak. A népszerű előadó és üzletember nemhogy kikapcsolódni nem tudott, de szinte az egész szezont megállás nélkül végigrobotolta, hogy sínre tegye a vállalkozását. Az utóbbi időben több támadás és rosszindulatú pletyka is érte a repülőtéri parkolójával kapcsolatban. Béci azonban a drámázás helyett inkább a kemény munkát választotta. Őszintén mesélt a Borsnak arról, milyen megpróbáltatásokon van túl, mielőtt augusztus 31-től újra képernyőre kerül a TV2 népszerű reality-ében a Farm VIP-ban. Sehol nem utaztunk, az egész időszak kőkemény munkával telt, rengeteget dolgoztam a repülőtéri parkolóban, amit a mai napig én vezetek. Sajnos teljesen az alapoktól kellett újra két lábra állítanom az egészet, mert volt egy komoly problémám az üzlettársammal, aki csúnyán átvert. Helyre kellett raknom ezt a teljes történetet, úgyhogy az egész nyelet végig melóztam, hogy a vállalkozás újra stabilan és gördülékenyen működjön, emlékezett vissza Béci. A rengeteg belefektetett energia és a korábbi támadások ellenére az üzlet ma már jobban pörög, mint valaha. Az előadó saját gyermekeként tekint a projektre, és büszke arra, amit sikerült felépítenie. Hála Istennek azt tudom mondani, hogy hetente több mint 7000 ember fordul meg nálunk a mai napig. Nagyon sokan választanak minket, és láthatóan szeretik, amit csinálunk. Szívügyemként, szinte a gyermekemként kezelem ezt a parkolót. Képes vagyok reggel 6-tól akár este 8-ig, 10-ig is ott lenni és csinálni, hiszen ugyebár 0-24-ben nyitva vagyunk, hangzott a burkolt reklám a sajtótájékoztatón. Nos hát, róla is olvashatnak bővebben a Bolsban. És Harry Herceg és Meghan Markle családostól visszaköltöznek az Egyesült Királyságba, de hogy mi vezetett a döntésükhöz, hatalmas fordulat a brit királyi családban. Harry Herceg és Meghan Markle gyerekeikkel együtt 6 év után visszaköltöznek az Egyesült Királyságba. Archie herceget és Lilibet hercegnőt pedig már be is iratták egy brit iskolába. A tervek szerint a család új otthona egy Londonon kívüli magántulajdonban lévő nem királyi ingatlan lesz. Azt is tudni vélik, hogy Archie herceg és Lilibet hercegnő már szeptemberben egy brit iskolában kezdi meg a tanévet, és bár a döntést sokan a királyi családdal való újraegyesülésként értelmezik, Harry herceg továbbra sem tervez visszatérni a királyi feladatokhoz. A Page Six-nek nyilatkozó benfentes forrás szerint a sussexi hercegi pár harmadik Károly király egészségi állapota miatt hozta meg ezt a váratlan döntést. Harry herceg és Meghan Markle szeretnének több időt tölteni az uralkodóval, és szeretnék, ha a gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő is jobban megismernék a brit rokonokat. A Page Six beszámolója szerint Károly király támogatja a költözést, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a sussexi hercegi pár státusza ettől nem változik meg, nem kapnak vissza hivatalos királyi címeket és feladatokat. Nos hát róluk is olvashatnak a Borsban.
1: Helyi információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jöjjön most már a Lapszemle zárásaként a Blikk két írása. Döbbenetes fotók a Balatonról, már egy focipályányit kell gyalogolni, a vízig másfél hónap alatt tűnt el, ilyet még nem láttunk, írja a Blikk. Bár a nyár a végéhez közeledik, a Balaton vízszintjének csökkenése egyelőre megállíthatatlannak tűnik. Olvasók fotói hűen tükrözik a valóságot, ami néhány hete még csak bajós előjel volt, az már a kézzelfogható problémává vált. A déli parton, Balaton-Mária fürdőn a fürdőzőknek elképesztő távolságot, akár 100-150 métert is be kell gyalogolniuk a kiszáradt iszapos mederben, mire egyáltalán elérik a vizet. Az egyik olvasó a Balaton-Mária fürdői hajókikötő melletti szabad strandról küldött a szerkesztőségnek fotókat, a képeken jól látszik, hogy a partmenti sáv teljesen átalakult. A fém strandlépcső, amely normál esetben a hűsítő hullámokba engedi le a fürdőzőket, most szomorúan teljesen szárazon árválkodik a repedezett mederben, ahol már a sár is teljesen megszáradt. Ami igazán megdöbbentő, az a folyamat gyorsasága. Néhány hete a strandolók még csak arra csodálkoztak rá, hogy a víz éppen csak eléri a lépcső legalsó fokát, vagy hogy a lépcső aljánál már csak bokáig érő víz fogadja őket. Mára azonban a helyzet odáig fajult, hogy a vízpereme jóformán látótávolságon kívülre került. A fotókon döbbenetes látványt nyújt, hogy a fürdőzők már csak apró pontokként látszanak a messzeségben, miközben sivatagra emlékeztető mederben gyalogolnak befelé. A felvételeket készítő olvasó beszámolója szerint több mint egy focipályányi távolságot, akár 150 métert is le kell küzdenie ezen a kietlen szakaszon, mire az ember egyáltalán vizet talál. A visszahúzódott tóhelyén egy puszta mederfenék maradt hátra, ahol sokfelé már a tapadós sár is megszárad. A drámai változást a július 12-én készült fotók is bizonyítják, már akkor is a helyszínen járt ugyanez az olvasó, és a felvételeim még az látszik, hogy a fürdőzők közvetlenül a partnál a zöldelő nádas mellett élvezik a vizet, bár a vízszint már abban az időpontban is alacsony volt, a két időpont, július közepe és a mostani nyárvégi állapot közötti különbség egyszerűen mellbevágó. Kíváncsiak ezekre a fotókra, akkor ajánlom szíves figyelmükbe a blikk.hu-t, tényleg döbbenetes látvány. Kutyák és gazdik titkait fedi fel Alföldi Robert, erről is ír a Blikk. Alföldi Robert izgalmas új szerepben tűnik fel a képernyőn, az 58 éves Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, Kutyák és gazdáik nyomába ered, hogy a kettőjük közti nem mindennapi kapcsolatot egy új szemszögből mutassa be. Vannak történetek, amelyekben a legfontosabb támaszt nem az ember nyújtja. Alföldi Robert doku-reality-je a gazdik és a kutyáik közötti különleges köteléket mutatja be sorsfordító pillanatokon keresztül. A műsor epizódjai olyan meghatározó élethelyzeteket dolgoznak fel, mint a családalapítás, a párkapcsolat, a válás, az egyedüllét, az időskor vagy a gyász. Miközben megmutatják, milyen szerepet töltöttek ezekben be négylábú társaik. A beszélgetéseket számos szakértő közreműködése, valamint a felelős állattartást és fontos társadalmi ügyeket bemutató riportok teszik teljessé, mutatta be Kutyával vagyok című közelgő műsorát a Viasat 3 TV csatorna. És ha kíváncsiak erre az új műsorra, és olvasnának róla bővebben, ajánlom szíves figyelmükbe a Blikket.
0: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára, az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést ad nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió!
2: 92.5! Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egy

0: szólsz hozzá.
1: Már is lezárja az órát Beri és Váci Eszter közös dala, ez lesz itt az Egyedül. 2001-ből szól a dal, itt a 92-től. Nagy jelesenek a reklámok, a friss hírek és induláson a következő óra David Guetta, Teddy Swims és Tonzendel közösével. Gun, gun, gun.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódik a derült idő. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a Paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az Öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. 1-es blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Tották le. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brajnszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója két gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott porta napokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott porta napokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
1: Az időjárás.
8: Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik.

0: David Guetta, Teddy Swims és Stone Zendide indította az órát. Ez volt a Gangangan, én viszont még nem megyek sehova, sőt, olyannyira nem, hogy ezt az órát kihasználom arra, hogy még egy kicsit kalendáriumozzak, nincs késő köszönteni a névnaposokat például. De az eseményekhez és a híre születésnaposokhoz sem késő még. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

Augusztus 22-e van a nap, amikor a Mirjamok és a Menyhértek ünnepelhetik névnapjukat. A Mirjam a Mária eredeti héber formája, amelynek jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A Menyhért a germán eredetű Meinhard névből származik. Jelentése erő, erős, merész. Kedves Mirjamok, kedves Menyhértek, nagyon boldog névnapot!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Na, milyen volt a nyaralás?
7: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620-928-5611-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

események, évfordulók természetesen augusztus 22-éhez kapcsolódóak, 162 éve annak, hogy a Genfi Egyezmény jóváhagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét. 1828. május 8-án született ugye Henri Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferino-i ütközet csebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek következtében 1860-ban kezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt napja az ő emlékére minden évben május 8. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik azonban meg. A Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 97 éve annak, hogy megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten, mintegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg, de rajtuk kívül magánemberként még több mint 100-an érkeztek. A találkozón a vendégekkel együtt összesen 746-an vettek részt. A munka 4 szakosztályban kulturális, szociális, gazdasági és szervezési folyt. 54 előadás hangzott el és 117 határozati javaslatot terjesztettek elő. Egyebek között a külföldi magyar telepek tanítókkal való ellátására, a külföldi magyarok tankönyveiről, a külföldi magyar sajtó támogatásáról, a tudományos, művészeti és zenei kapcsolatokról volt szó. Az esemény jelentős politikai sikere volt a Bethlen kormánynak. A világkongresszus által létrehozott állandó szervezeti iroda 1929-től 1938-ig a második világtalálkozóig működött, amikor létrehozták a Magyarok Világszövetségét. A szervezet a világban szétszóródott, illetve az osztrák-magyar monarchia utódállamaiba került magyarság összefogására jött létre. 541 éve annak, hogy Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. 241 éve ezen a napon II. József aláírta a jobbágy rendeletet, amely az örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. 189 éve nyílt meg Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színháza, későbbi Nemzeti Színház. 115 éve annak, hogy ellopták a Mona Lisát. Vincenzo Perugia múzeum egyik alkalmazottja lopta el a képet a Louvre-ból. Az esetet a 20. század legnagyobb műkincslopásaként tartják számon. A kép 1913. december 12-én Firenzében került elő, miután Perugia tárgyalásokat kezdett az eladásáról a firenzei Uffizi képtár igazgatójával, aki azonban feljelentette. Nem tudom, hogy mit várt. A festményt az olasz állam visszaszolgáltatta a Párizsi Múzeumnak. A Mona Lisa más néven a La Gioconda, Leonardo da Vinci leghíresebb festménye. Híres mosolyának eredetéről számos legenda született, valószínűleg a világ legismertebb festménye, és mindenképpen a Louvre leglátogatottabb kiállított alkotása. Olyannyira, hogy oda sem lehet férni. 106 évvel ezelőtt ezen a napon megnyitották az első salzburgi ünnepi játékokat, ami a világ egyik legjelentősebb zenei fesztiválja. 94 éve ezen a napon megkezdte adását a BBC, British Broadcasting Corporation, az első tévécsatorna Angliában. 64 éve annak, hogy először rögzítették videófelvételen a Beatles fellépését, a Cavern Clubban játszottak Liverpoolban. Liverpoolban adásba október 17-én kerültek, és a felvételek egyébként a YouTube-on is fellelhetők. És 70 évvel ezelőtt ezen a napon Elvis Presley Love Me Tender című filmjének forgatása is elkezdődött. Nos, ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek a napi Szeglét Rádió 92.5.

Jöjjenek hát a nap híres vagy híresebb szülöttjei. 131 éve született ezen a napon Almási László Ede, autóversenyző, pilóta, Afrika kutató, felfedező. Igen, az angol beteg. Ugye készült egy nagyon-nagyon szép és híres film is róla. Érdemes megnézni, hogyha valaki még nem látta, mert csak Ralph Fiennes miatt is. Már kinek-kinek mi az érdeklődése. 164 évvel ezelőtt megszületett Claude Debussy, francia impressionista zeneszerző, zongoraművész és karmester, számos csodálatos műszerzője. 38 éve született Verrasztó Dávid, Európa bajnoki arany és ezüstérmes úszó. 49 éve megszületett Tori Amos, születési nevén Mira Ellen Amos, amerikai zongorista, dalszerző, énekesnő. És ezen a napon ünnepelhet, hiszen augusztus 22-én született ő is, Dua Lipa. Mama ünneplőknek nagyon boldog születésnapot, és természetesen születésnapossal folytatom Dua Lipával.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál, a belépés ingyenes. Bizi bomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibombacsata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat, vízibombacsata Cegléden. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Törtel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a törteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, egy igazi családi program lehet. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják.
0: Cegléd Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Folytatódik a derült idő. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Nyitott fortanapokat tartanak országszerte 19 térségben 5 hétvégén keresztül. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brajnszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója 2 gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
1: Az időjárás.
3: Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Hasonló idő lesz hétfőn is. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, ez volt a Fate of Ophelia, itt a 92.5-ön 2025-ös Sláger, itt a Cegléd Rádióban, abban az órában, aminek a végén most már valóban elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, de csak tulajdonképpen néhány órára. Dani, az igaz, történik még egy más ebben az órában, jönnek a kiválók, közös ismerősök, és egy-két fontos, hasznos információt tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes patika a Malomtól szél 30 szám alatt az áruházban találják meg. 7 óra után indul az ügyeleti időszak. A patika addig is nyitva van egyébként, de az ügyelet 7 órakor elindul, és utána 22 óráig tart.
1: Helyi információk első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.

jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára. Cegléd Rádió 92.5.

képlet. Közeledünk most már a nyár végéhez. Én azt gondolom, hogy még a legnagyobb nyár rajongók, fanatikusok is egy kicsit azért mindenképpen várják, még ha nem is vallják be. Valamelyik nap beszélgettünk egy ismerősömmel, és azt állapítottuk meg, hogy talán így lehet megfogalmazni, hogy elfáradtunk, elfáradt a szervezetünk ebben a hőségben, ebben a forróságban. Tudom, hozzá kell szokni, mert most egyebet már nem nagyon tehetünk. De azért nézzük, hogy holnap mire számíthatunk túlnyomóan napos időre, ugyanakkor a gomoly felhők időnként erősebben is megnövekedhetnek, és elszórtan zápor, zivatal sem kizárt. A hőmérséklet hajnalban 15-22, délután 29-30 fok között alakul. A légmozgás többnyire mérsékelt vagy élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökésekre is számítani lehet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Shakira és Burnaboy után már is érkezik Kygo és Whitney Houston közös dala, ez a Higher Love 2019-ben.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: turistát.
1: Ennyi volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre tulajdonképpen majdnem egész hétvégén is számítok. Jó, ez így ebben a formában nem igaz, hiszen 8 óra után jön a Ceglét hangja Vörös Nándival, de holnap reggel 6 órakor valóban újra én érkezem, addig is viszont hallásra.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Folytatódik a derült idő. A vártnál gyorsabban halad a Dunai fenéküszöb építése Pakson. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a Dunai fenéküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenéküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakításáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta. Fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben maga választja meg a vezetőit és készíti el a gazdálkodási tervét. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek, Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre. Rendőrautóba rohant egy autó az angliai Middlesbrough közelében. A balesetben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A balesetet okozó jármű menetirányjal szemben hajtott. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek fel a forgalommal szemben az utakra.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Vasárnap is derült idő lesz. Meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 76 éves korában meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró. A Szepesi és Ezüst Gerely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője volt. A Nap TV-nél műsorvezetőként, 2009-es megszüntetéséig pedig főszerkesztőként dolgozott. Számos nagy sikerű könyvet írt, köztük a legendás labdarúgó edzőnek emléket áll apám regényét. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Menetirányal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben 2 rendőr és az autóban ülő 5 ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is 2 hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több 100 millió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csaknem 1000-en haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a derült napos idő. Reggeli főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
1: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Elismeréseket adtak át a mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vácavas útvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészeti és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Az év ifjú mestere címet Juhász Ráhel Csenge, párta készítő, az év mestere díjat pedig Szatmári Ferenc veszőfonó és seprű készítő vehette át. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, az adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban, legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több 100 millió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csaknem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Tándi, és önök a Cegléd hangját hallgatják a Cegléd rádióban, méghozzá az FM 92.5-ön, a műsort, amelyben én felteszek egy kérdést önöknek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy írhatnak a kívánság@cegledradio.hu-ra, illetve a Facebook oldalunkon is nyugodtan kereshetnek minket, hogyha ezt szeretnék jobban, de a legnépszerűbb általában az SMS, és második helyen az e-mail szokott lenni. Egy új témával jövünk, meglátjuk, mennyire lesz népszerű.

0: csökkenti a stresszt, miközben a poén megfejtése intellektuális örömet okoz. A humor emellett fontos közösségépítő eszköz, amely segít beilleszkedésben és a társadalmi feszültségek oldásában. Van ám pszichológiai és élettani háttere is. A viccek hatása mögött összetett folyamatok állnak, amelyek mind a testünkre, mind a lelkünkre kedvezően hatnak. Egyrészt itt a feszültségoldás. A nevetés belső kocogásként működik, amely javítja a vérnyomást, a légzést és az oxigén ellátást, miközben ellazítja az izmokat. Kognitív jutalom. A viccnek a lényege gyakran a váratlanság, amikor az agyunk rájön a poén csattanójára, az egyfajta intellektuális sikerélményt és elégedettséget vált ki. Van evolúciós előnye is. A humorérzék a kreativitás és a rugalmas gondolkodás jele, ami az evolúciós pszichológia szerint vonzó tulajdonság a párválasztásnál és a társas érintkezésben is. Társadalmi szerepe is van, nem más, mint a kapcsolódás. A viccek nem csak egyéni szinten, hanem közösségben is fontos funkciót töltenek be. Összetartozás. A közös nevetés erősíti a csoport kohéziót és segít a szociális kapcsolatok elmélyítésében. Szelep funkció. A humor lehetőséget ad arra, hogy tabu témákról, félelmekről vagy nehéz társadalmi helyzetekről, például politika vagy történelem, emészthető módon beszélhessünk. Személyiségtükör. Az, hogy ki mind nevet, sokat elárul az értékrendjéről és a tudattalan készségeiről, ez fontos, hogy javítsam. Gyakran azokra a viccekre emlékezünk leginkább, amelyek rezonálnak belső megéléseinkkel. A viccek szeretete tehát egyfajta természetes védekező mechanizmus is, amely segít elviselhetőbbé tenni a mindennapi nehézségeket. Na hát ilyen bevezető után, kedves hallgatók, újra az a kérdésem, hogy ha megkérjük önöket, hogy mondjanak egy viccet, akkor melyiket mondják, és azt hiszem, hogy én is bedobhatok akkor egyet. Uram, uram, jönnek az indiánok! Barátok vagy ellenségek? Hát gondolom barátok, mert együtt jönnek. És ezzel megyünk el zenélni, kedves hallgatók, egy picikét a zenék után pedig várom az önök vicceit 0635 92 92 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Mi az a vicc, hogyha azt kérik, hogy meséljen egy viccet, ön elmesél? Ez a kérdésünk röviden és tömören 0635 925 925-ös kívánság@ceglidradio.hu, és szerencsére jönnek is az üzenetek. Zoli azt írta, hogy katonák sorban állnak a barakban. Kovács, nem láttam a rejtőzködési gyakorlaton. Köszönöm, uram! Egyébként ez meg volt ez a vicc természetesen, hát ha valaki nem ismerte, nagyon szépen köszönjük tehát. Itt van egy következő, ez kicsit betegebb. Kislány bőgve szalad oda egy nőhöz. Anya, a gyerekek csúfolnak és azt mondják, hogy csúnya vagyok. Ó, édesem, ezt már megbeszéltük. Nyilvános helyen ne szólíts anyának. Nem szép, nem kedves, de azért vicces egy kicsit. Azt mondja a következő... Nem, ezt sajnos nem olvashatom be. Ez egy kicsit, kicsit bizarr ahhoz, hogy beolvassam. Elnézést a kedves üzenetküldőtől, de beolvasom Kingájét. A székely meg a fia kimennek reggel szántani. Az úton egyszer csak megkérdezi a fiú. Édesapám, barkóbázunk? Barkóbázzunk. Gondoltam. Az öreg szó nélkül megy tovább, a fiú utána. Kiérnek a földekre, szántanak, délben megpihennek, ebédelnek, aztán szántanak tovább. Késő estére fejezik be a munkát, már szinte sötétben mennek haza. Egyszer csak megszólal az öreg. Rákérdezhetek, fiam? Rá. Atommaghasadás. Hát ezt meg hogy találta ki? Volt időm gondolkodni. Na, van egy másik székelyes, úgy látom. Ferenctől is kaptunk egyet. Öreg székely és a fia barkóbázik. Söndörödik? Biza. Pöndörödik? Úgy biz. Tán csak nem dezoxiribonukleinsav? Igen, szeretem. Amúgy ez nekem is érdekes műsor lesz olyan szempontból, hogy tudnak olyan viccet mondani a kedves hallgatók, amit még nem hallottam. A következő is olyan, amit nagyon szeretek, Orsi küldte nekünk. Miért van a mókusnak hátul a farka? Mert elől a mókus van. Teljesen logikus, kedves hallgatók, hol máshol lenne a mókus, hogyha nem elől, hátul meg a farka. Ezt a viccet úgy érdemes elmondani, hogy fel is emeljük a mutató ujjunkat közben. Miért nem ezzel az ujjával csönget a postás? Hát mert ez az én ujjam. Illetve van a másik verzió, mikor így a szemünket leányékoljuk, hogy ne süssön be a nap, hogy miért így néz az indián, és akkor azt mondjuk utána, hogy mert úgy nem látna, hogy letakarja a saját szemét. Elmesélve ez sem olyan jó, de minden esetre ezek is nagyon jó viccek, szerintem. Aztán itt egy másik, a halász épp temeti a lovát. Oda megy egy fazon, szeretnék venni egy kiló rákot. A halász nem mond semmit, úgyhogy a fazon megismétli egy kicsit hangosabban. Eljátszák ezt még párszor, mire a halász mérgesen megszólal végre. Hát nem látja, hogy nincs rá kapacitásom? És ez kicsit szótagolva úgy hangzik, hogy nincs rák kapacitásom. És akkor így már össze is áll a kedves hallgató fejében, hogy mitől. Én nagyon szeretem a szóvicceket, remélem, hogy elnézik nekem, hogyha ezeket is be fogom válogatni, mert valaki szerint az a legalja, én viszont nagyon szeretem a szóvicceket, úgyhogy majd meglátjuk. Minden esetre ön is küldje el nekünk a kedvencét, hogyha van ilyen, hogyha megállítják az utcán és azt mondják, mondj egy viccet, akkor melyiket mondja el? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában, reméljük, hogy mókásodás lesz.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Én képrajzban láttam egy olyat, hogy Leng és Csilla nevű pálcika emberkék kis pi jeleket ástak ki. Leng és Csilla pítás. Így van, ezt én is ismertem. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, meglepő kezdéssel, és hát kicsit meglepő műsorvezetéssel, mert hogy a mai kérdésünk az, hogy mi az a vicc, amit, hogyha megkérik, hogy mondjanak el egy viccet, önök elmondanak, tehát mondhatni, mi a kedvenc viccük. Már annak idején Barbie-val csináltunk egy ilyen adást, és akkor megvolt az az előnye, hogy egyrésztről, amíg ő beolvasott egy viccet, én tudtam cenzúrázni azokat, amik esetleg nem rádióbarátok, és fordítva, ráadásul a felolvasott viccen a másik tudott nevetni. Most így egyedül ez kicsit furcsa, mert hogy megpróbálom kihagyni a nevetésnek a helyet, amíg otthon önök a rádiókészülékek előtt kacagnak, addig én csöndben vagyok, és addig nem olvasok bele egy másikat, illetve élőben kell cenzúráznom azokat is, hogy hát mi az, ami esetleg nem fér bele, vagy olyan szót használ, vagy esetleg sértő valakinek a szempontjából. De itt van egy következő, méghozzá Vikitől. Két jó barát, Lim és Lom elmennek az erdőbe magánhangzókat ásni. Ki is ásnak egy nagy csomó at, át, et, ít, ét, ít. Amikor Lim észreveszi, hogy barátja nincs sehol, hiába kiabál utána, hiába keresi, elnyelte a föld. Látja Lim, hogy az egyik faágán ül egy bagoly. Kedves bagoly, nem láttad valahol a társamat? Társad a Lom, biztos ít ás. Igen, igen, szeretjük. Én nem pont így ismertem, de ugyanez a poén lényege. Mint ahogy az ember, ezt most én teszem hozzá, nem olvasom, ember sétál az erdőben, és arra jön a róka. És megeszi az embert, egy másik ember arra sétál, arra megy a farkas, megeszi az embert, és egy harmadik ember is sétál az erdőben, arra jön a ruhat, aki nem eszi meg az embert. Miért van ez? Mert nem a ruhat eszi az embert. Jó, azt hiszem, hogy ilyen szóviccekből, vagy ilyen beteg poénokból még egy fér bele. Ezt pedig Csilla küldte nekünk. Tegyél fel egy nagy lábasba vizet főni. Amikor már forr, tegyél bele két nagy zacskó sós ropit. Két perc múlva folyasd át egy szűrőn, csak a víz maradjon meg, a masszára nem lesz szükséged, a vizet tedd vissza főni. Tegyél bele egy akkora polipot, ami belefér a lábasba, majd innen már csak egy pár perc, és kész a polip ropilén. Igen, igen, sajnos. Sajnos ezt is ismertem, nem kéne ezeket ismernem, de mégis így történik. Aztán itt megint cenzúrázok egy picit. Igen, ez sem olyan, nagyon köszönjük. Mondjuk ez nem olyan rossz. Miért ilyen hosszú a zsiráf nyaka? Kérdezi tőlünk Levente. Azért, hogy elérjen a fejéig. Bizony. Hiszen csak ott lenne egy fej, és nem vezetne oda nyak, hát hogy néz neki a zsiráf? Teljesen jogos. Katalin azt írja, hogy mit csinál a ronybaba, ha elveszíti az egyik karját. Nos hát kiveszi a fiókból a takarék szövetkezet. Nagyon szépen köszönjük. Egy igazi klasszikus Márktól. Pistabán, ivott már rossz pálinkát? Igen. És ez milyen volt? Jó. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Megint cenzúrázok egy kicsit, közben nyugodtan elküldhetik nekem, hogyha van ilyen hasonló viccük, a 0635-925-925-re, mert nagyon szívesen beolvasom. Zárjuk ezzel a blokkot. Budapesten 15 percenként elütnek egy embert. Tényleg? Szegény! Nem ugyanazt az embert, kedves hallgatók, mindig egy másikat, a statisztika. Jó, egy pici szünet után folytatjuk a vicceket, hogyha önnek is van a 0635-925-925-re nyugodtan elküldheti, én meg igyekszem beolvasni, de kérem, hogy legyen olyan, ami beolvasható tényleg.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Viccek a porondon mókás adásra készüljenek, kedves hallgatók, amelyet tulajdonképpen önök állítanak össze. A kérdésem ugyanis az, hogy mi az a vicc, amit elmesélnek, hogyha azt kérdezik, vagy kérik önöktől, hogy mondjanak egy viccet. Mondhatni, a kedvenc viccükre vagyok kíváncsi, nyugodtan küldjék el a 0635 92 95-re. Jönnek az üzenetek bőséggel, sajnos nem mindet olvashatom be, de azért nagyon sok olyan van, amit igen. Német ügynök Amerikában bemegy a kocsmába. Can I have 2 martini, please? Dry? Nein, 2. Nem rossz. Ugye 2 kér, és kérdezik, hogy száraz, azaz dry, és mondja, hogy nein, 2, hiszen 2 kért, mert hogy a dry, az meg 3 németül, és ettől vicces a dolog, nekem tetszik. Ki az? Rendőrség. Mit akarnak? Csak beszélgetni. Hányan vannak? 2. Jó, akkor beszélgessenek egymással. Teljesen jó, nagyon köszönöm. Ezt egyébként Dorinától kaptuk, és itt van Attilái. A Lego ember bemegy a kocsmába. Csapos, egy viszkit. Jéggel vagy jég nélkül? Tök mindegy, úgyis a hátam mögé öntöm. Nagyon nagy, ugye, hogyha az ember elképzeli a Lego figurát, ő nem tudja a szájához emelni a poharat, csak a hátam mögé. Nagyon tetszik, és köszönjük szépen. Főnök beszélget a titkárnőjével, éppen egy fontos találkozó időpontját határozzák meg. Kisasszony, kérem, írja azt, hogy kedden lesz a találkozó, és hogy mindenkit várok sok szeretettel a tárgyalóban. De főnök úr, a keddet azt 1 vagy 2 d-vel írják. Tudja mit? A megbeszélés legyen szerdán. Igen, igen. És ennek itt a párja egyébként, ezt már láttam, amit én ismerek, kicsit máshogy van, de leírta egy kedves hallgató, méghozzá Ari. Rendőrök jegyzetelnek. 1 hulla a járdán, 1 a járdaszegélyen. A járdaszegély az milyen jé? Egyszer csak az egyik rendőr nagyot rúg a hullába, akkor legyen az úttestem. Szép. Ó, ez is nagyon jó, ezt nem ismertem. Mi kell a babázáshoz? Bab, meg víz. Lenitől kaptuk ezt, és nagyon köszönjük, erről eszembe jut az a vicc. Megérkezik a futár. Köszönöm a pizzát, és most állítsa be a házam hosszát. Hogy? Pizzát kértem, ház hossz állítással. Ez nem így megy, igen. Azt írja egy kedves hallgatónk címba, hogy a székely és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Na hát, hogyha ez esetleg valakinek nincs meg, tele van az a videós összeállítás olyan poénokkal, amit én itt nem olvashatnék be, de hogyha valaki egy kicsit elvetemültebb, akkor keresse rá erre, hogy a székely és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Ez egy YouTube videó. Hát mi mindig évek óta sírunk ezen. Szerintem évente egyszer minimum megnézzük. A legutóbb azt mondom, hogy szilveszterkor néztük meg. Kegyetlen összeállítás, nagyon jó. De nevéreset. Csak ennyit mondok, sokan értik, vagy hogyha még nem, akkor majd egyszer csak megértik. Hamarosan folytatjuk, pontosabban a következő órában is folytatjuk a vicceket, mert hogy az első óra végére értünk, néhány zene és a hírek után folytatódik a ceglét hangja, tehát azzal a kérdésre, hogy mi az a vicc, amit elmond, hogyha megkérik, hogy mondjon egy viccet. És én most megkértem önöket.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 2030-ra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forint uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brjanszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizs és a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Pénteken legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homok pusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban, legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Az észak-afrikai ország a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csaknem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

egyik nagy kedvencemet kaptuk meg Danitól, székelyék vacsorálnak. Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta. De édes fiam, ez mákos tészta. Ja, hát annak elég savanyú. Két klasszikus, miért nem látszik pál az erdőben, mert pálmafa, illetve mi a kannibál gyerek kedvenc péksüteménye? A tért kalács. A kannibálosok több is érkezett, mindjárt keresek még. Azt mondja, hogy Fanni küldte nekünk, hogy mit eszik a vegetáriánus kannibál. Zöldségest. És mi, ezt most én teszem hozzá, mi a kannibál rendőr kedvenc étele? A körözött. Ez is egy klasszikus, amit Esztertől kaptunk. Öregember a csónakjába horgászik, majd beleesik a tóba és elkezd segítségért kiáltani. Horgászok, horgászok! Mire a parttól csak annyit kiáltanak vissza. Mi is, papa? Csak mi nem kiabálunk. Ez a rendőr vicc jut eszembe, belógnak a Balatonba a rendőrök, és akkor hát ott van a felettesük, mászkál a parton, és meglátja az egyik, és mondja, hogy úristen, ott a felettesünk, bukjunk le! Kapitány úr, kapitány úr! Na mindegy. Két bakter barkóbázik. Gondoltam. Személy? Nem. Akkor gyors. Igen. A varjús vicc, ezt megírta egy másik kedves hallgató is, amit nem ismerünk, akkor kár, ezzel kezdtem a blokkot, és azt hiszem, hogy ezen a ponton elrendelem a szünetet, néhány zene múlva folytatjuk az önök vicceivel. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Yeah!
1: Folytatjuk az önök vicceivel, kedves hallgatók, mert hogy rengeteg van belőlük, nagyon népszerűnek tűnik az adás. Az egyetlen bajom az vele, hogy nagyon sok rövid vicc van, így nagyon sokat kell felolvasnom, úgyhogy igyekszem közben cenzúrázni is. Ez ugyebár a nehézsége ennek a műfajnak, hogyha élőben vezetjük a műsort, egyben olvasnom kell, hogy miket írnak és milyen vicceket írnak, de senki ne aggódjon, mindenki bele fog férni, aki hát rádióbarát vicceket ír meg nekünk. 0635 92 92-t nyugodtan küldjék el, hogyha van kedvenc viccük, és már megyünk is tovább, méghozzá Lászlóval. Mi a különbség a sas és a szálloda között? Hát a sas, a száll ide, száll oda. De a szálloda nem sas ide, sas oda. Igen, nagyon köszönjük. Erre nagyon hasonlít a következő, amit hát nem rögtön ezután írt a kedves hallgató, de én összeválogattam őket. Anett üzenete jön. Mi a különbség a híd és a vidra között? Hát a vidra, az felmegy a hídra, de a híd nem megy fel a vidra. Igen. Nem egyszerű, de nagyon szépen köszönjük. Ez talán jó, hát mondjuk férjen bele. Megy a székely a fiával az erdőben, találnak egy puskát. Édesapám, mi ez? Nem tudom, talán valami fúvós hangszer. Próbáljuk ki. Én fújom, te meg húzogasd a billentyűt. Elsül a puska, az öreg félarca leszakad. Édesapám, hiába vigyorog, én nagyon megijedtem ám. Mi a különbség a tehén és a nő között? Nem tudom. Hát, te sem vagy túl válogatós. Szép, és itt van még egy, ami hasonló kategória Rékától. Mi a különbség a Trabant és egy Ford között? Trabanttal meg lehet fordulni, de Forddal nem lehet megtrabantulni. Teljesen igaz, nagyon szeretem az ilyeneket, köszönöm szépen. Medve csillezik az erdőben, ez sajnos nem idevaló, viszont egy pár erős vicc jött Mikitől. Többet is küldött nekünk, tényleg rossz anyád voltam, Robi. A nevem Zoli. Szép. Képzeld, a Béla megnősült. És kit vett el? A Jenőt. A Jenőt? De hiszen az református. Két informatikus beszélget. És akkor felvittem a csajt. És felültettem az asztalra az új laptopom mellé. Vettél új laptopot? Milyen processzorral? Képzeld, anya, láttam István királyt a villamoson. Hogy? Két öreg úr találkozott, és megszólalt az egyik. Szia István, 1000 éve nem láttalak. Szép, és még egy utolsó jött Mikitől. Anya, a fiúk nem engednek tenger alatt járost játszani a kádban. Miért, kislányom? Azt mondják azért, mert nekem nincsen periszkópom. Szerintem ez még belefér, ez cuki. Doktor úr, ha leveszi a gipszet, tudok majd zongorázni? Hát persze. De jó, eddig nem tudtam. Ezt Hangának köszönhetjük, és nagyon jó, klasszikus. Aztán egy igen, két rendőr biciklizik, Lézi küldte az üzenetet. Az egyik leszáll és leengedi a hátsó kereket. Miért engedted le? Kérdezi a társa. Túl magasan volt a nyereg. A másik erre szó nélkül leszereli a saját nyergét meg a kormányát, a kormányt a nyereg helyére teszi, a nyerget pedig a kormány helyére. Ezt miért csináltad? Kérdezi a másik. Egy ilyen hülyében én nem bicajolok tovább, inkább megfordulok és hazamegyek. Szép. Köszönjük szépen, és jöjjön még egy a blokk végére. A nagymama is jeges medve volt? Igen. Az ő anyukája is? Igen. Az apukája is? Az is. És a nagymama, a nagymamája meg a nagypapája is jegesmedvék voltak? Igen, mi mindig is jegesmedvék voltunk. A kisbocs eltöpreng. Mama? Akkor miért fázom ennyire? Szerintem cuki. Köszönjük szépen, és lesznek még viccek, mert hogy két blogban még visszajövünk, tartsanak velünk, jó rádiózást!
2: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A jövőbelátók jövő heti gyűlése előre nem látott okok miatt elmarad. Nagyon szép, köszönjük kedves hallgatók, vicceket mesélünk a mai Cegléd hangjában. Hogyha valaki megállítaná az utcán és megkérne, hogy mondja el a kedvenc viccét, melyiket mesélni el, ezt egyébként Covid-tól kaptuk, a jövőbelátósat, szerintem ez is nagyon jó, de van még rengeteg, Gyuri például azt írta nekünk, hogy miért hívják az alient aliennek. Mert a Földön nem alien. Nagyon szépen köszönjük. Béla bácsi kutyájáról nem mesélünk, úgyhogy Deadnek bocsi, de ezt nem tudjuk sajnos beolvasni. Ez talán elfér, sekezes eláva mégis táncol és énekel. Ki ő? Csonka András. Aztán angolul szerintem értelmesebb, de azért így is van értelme, írja nekünk Lili. Mi a különbség a hóember és a hóasszony között? A hógolyók. Bizony. Hova ül a tehén a buszon? Legelőre. És hova megy? A múzeumba. Írta nekünk Zsófi, nagyon köszönjük. Miért terjedt el a póker Magyarországon? Mert nem tudták kordában tartani. Korda Gyuri bácsi, innen is pacsi. A tyúk meg a tojás ül a pszichiátriai rendelőben. Kiszól az asszisztensnő. Ki volt előbb? Örök kérdés. És hát azt hiszem, hogy megvan az én kedvencem. Megpróbálom nagyon hitelesen előadni, ezt tényleg nem ismertem. És nagyon szépen köszönjük Kristófnak, hogy elküldte. Mondja a gyerek, anya, Backstreet Boysnak csúfolnak az iskolában. Az anyja kérdezi, ki csófol így? Everybody, yeah! Szerintem ez zseniális. bocsánat. Egy másik nagyon klasszikus és eléggé elvont poén. Mit mond Batman Robinnak, mielőtt beszállnak a Batmobilba? Gyere Robin, szálljunk be a Batmobilba. Bocsánat. Gyere Robin, szálljunk be a Batmobilba. Nem lehet. Egyszerűen annyira rossz, hogy az már jó. Legyen egy nyuszikás, abból hát van, azzal Dunát lehetne rekeszteni, de a lényeg... Oké, jöjjön egy nyuszikás vicc. Nyuszika bemegy a barkácsboltba. Jó napot! Szeretnék egy ecetet. Eladó mondja, sajnos nálunk nem kapható ecet. Ne vicceljen velem, a múltkor is itt vettem ecetet. Nem, biztos, hogy nem, sajnálom, nincsen ecet. Jó, rendben, akkor adjon egy pamacot. Igen. Bocsánat, csak nagyon, hát el kell játszanom nekem is ezeket a vicceket, és hát, szekunder szégyen érzet van néha, de a lényeg az, hogy önök jól szórakoznak, remélem. Így a műsor végéhez közelítve persze még lesz egy blokkunk, de azért az agresszív kismalac méltatlanul nem kapott elég helyet a viccek között, úgyhogy most én mondok egyet önöknek. Az agresszív kismalac Budapesten sétál, egy nagy zsákot húz maga mögött, és odalép hozzá egy idegen. Elnézést, ez a Deák Ferenc utca? Nem, ez az én cuccom. Szerintem ez is nagyon jó. Na mindegy. Agresszív kismalacos még jöhetett volna egy pár, vagy nyuszikás persze. Azt mondom, kedves hallgatók, hogy ezen a ponton menjünk el egy pici szünetre. Remélem, hogy eddig is szórakoztató volt, és hogy a vége is az lesz. Én mindent megteszek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Otto Kétté. Hú, kedves hallgatók, a vicces adásunk legvégére érkeztünk, most már csak néhányan férnek bele. Azt nem tudom, hogy lesz-e folytatás, majd meglátjuk, mekkora lesz ennek a népszerűsége, milyenek a visszajelzések. Nekem minden esetre tetszett ez a mai viccelődős műsor. Ugye a kérdésünk az volt, hogy ha megállítják az utcán és megkérik, hogy mondjanak egy viccet, önök melyiket mondják. Vannak ilyen nagyon egyszerű és gyorsak, mint a miért van csőre a harkálynak, hát hogy ne vágja be a fejét a fába. Teljesen logikus, köszönjük szépen Anettnek az üzenetet. Itt van még egy. Ki az? Korán kell, fehér ruhában van, kenyeret süt, és nem a pék. De a pék. Ezt Vincétől kaptuk, és nagyon-nagyon köszönjük. Azt a hasonló kategória Gábortól. Miért jó a lónak? Nem is jó a lónak. Miért jó a csigának? Hát mert legalább nem ló. Szép, szép. Nagyjából ide hozható Tamás üzenete is. Miért nem tudnak tapsolni a dínók? Mert már kihaltak. Ilyen egyszerű. Melyik a legjobb gyógyszer? Hát a mínusz 5. Miért? Mert az 1-ből 6. Aha, nekem van egy hasonló. Melyik a legszebb ajándék? Az aorta, mert a szívből jön. Igen, ezt tudtam hozzátenni. Tegnap vettem egy hallókészüléket. És mennyi volt? Kedden 8:30. Jászmin üzenete. Nagyon szépen köszönjük. Anya, mi ez? Fekete ribizli. De miért piros? Mert még zöld. Nagyon jó, Tamás, köszönjük szépen. Én kicsit máshogy ismertem Szilvával, de ugyanaz a lényege, úgyhogy nagyon jó. Két pogácsa beszélget. Az egyik azt mondja, hallod, felvettek az egyetemre. Mire a másik? Te hülye, egy beszélő pogácsát? Én nem így ismertem, de nem rossz. Öreg székely megy a szekérrel, mellette buksi. Üti a lovat, egyszer csak megszólal a ló. Ne üssél már, öreg, hát fáj. Erre a székely meg a kutya elszaladnak, a szénabogja mögé érve megpihennek, megszólal a buksi. Hallott székely, nagyon megijedtem, mikor megszólalt a ló. Ezt is ismertem persze, de igen. Azért nagyon köszönöm, hogy ez is elhangozhatott ebben a műsorban. Mi a különbség a medgy és a rózsaszín párduc között? Kérdezi tőlünk Zsófi. Hát, hogy a medgy az terem, a rózsaszín párduc pedig terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem. Bizony, ez a különbség. Aztán van olyan is, amit sajnos nem tudok beolvasni, pedig hát csak nem rádióbarát, az üzenet pedig a vicc maga nagyon jó, de nem tudom olyan szépen előadni, nem lehet úgy cenzúrázni, hogy érthető legyen. Mi van a sánta ember lába között? Különbség. Hú, ez kicsit erős. Hogy jön ki a papa templomból? Mintha mi se történt volna. Ezt mind a kettőt Mátétól kaptuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és akkor nézzünk még egyet a legvégére. Talán az este színvonalához méltó zárás lesz ez. Peti írja nekünk, hogy kisfiú sírva téblából az utcán meglátja egy járókelő és megszólítja. Hát te miért sírsz, fiam? Mert nem emlékszem, mit mondott anyukám. Csaba, hoz Gyulait, vagy Gyula, hoz Csabait. Ez rém egyszerű. Mi a neved? Gábor. Azt hiszem, kedves hallgatók, hogy mókásra sikerült a mai nap. Nagyon olyan vicceket küldtek a hallgatóink, amik számomra, vagy hát az én kedvemre valóak, és számomra nagyszerűek voltak, hogy mindenki így van-e vele, ezt persze nem fogom megtudni, de ez most már mindegy is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap jön a Cegléd hangja egy másik témával. Vörös Nandi búcsúzik, a viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élő adásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 2030-ra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forint uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brjanszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizs és a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Pénteken legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homok pusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban, legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Az észak-afrikai ország a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csaknem 1000-en haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
0: Az időjárás.
1: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehet időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 2030-ra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forint uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brjanszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsiát, és a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Pénteken legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Az 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homok pusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban. Legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Az észak-afrikai ország a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Hírlevél Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élő adásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 000 forintos részletet november végéig